0: volt, amit megtudtál. Mert alig hitted, ha értettél.
1: Rádió 88. Az életünk része.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

apámnak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A kultúráról és baromfi tartásról tanulhatunk jövő hét szombaton Szegeden a Tömörkény István művelődési házban. A fenntartható kertek egyre népszerűbbek, tudatos gondozással, minél kevesebb pazarlással, valamint a kertek adottságainak kihasználásával környezetbarátabb kerteket hozhatunk létre. A szakmai nap és díjátadó is a fenntartható kertek versenyköré épül. Kis Zoltánné Petra ötletgazda a reggel 9 órakor kezdődő szakmai nap programjait ismertette.
1: Előadókat hívtunk meg, abban a reményben, hogy nagyon érdekes előadásokat fognak nekünk tartani, amik nyilvánvalóan valahol kapcsolódnak azért a fenntartható kertekhez.
2: És amikor az előadásoknak vége van, egy nagyjából 4 óra tájékában, akkor egy ilyen kötetlen beszélgetést szeretnénk ott a résztvevőkkel.
0: Egészséghét várta a Szegedi Fegyház és Börtön munkatársait augusztus 31 és szeptember 4-e között. A programokat az intézet egészségügyi osztálya szervezte azzal a céllal, hogy a munkatársak minél többféle egészségügyi szűrésen és tanácsadáson vehessenek részt egy helyen, kényelmesen, a munkájuk mellett. A hét során számos vizsgálat és szakmai tanácsadás közül választhattak az állomány tagjai. A programokon mintegy 200-an jelentek meg, 31 fő pedig vért adott a jó ügy érdekében. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzívebb szakmai támogatással. Új, célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. Másfél milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. És derültékből érkezett a hír, miszerint Lady Gaga anya lett. Mindezt egy lesi fotó is bizonyítja, amin az látható, hogy az énekesnő egy hordozókendőben lévő kisbabával sétál, miközben párja Michael Polanski is velük tart. Polanski még 2024-ben kérte meg Lady Gaga kezét. 2025-ben a művésznő úgy nyilatkozott, hogy nagyon szívesen lenne már anyuka, és úgy tűnik ez most sikerült is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet

alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Sokat süt a nap ma Szegeden, de csak 22 fok várható. Kreditért járhatnak színházba a szegedi egyetemisták. Új tanyagondnoki autók segítik a mórahalmiakat, és még a fűtési szezon kezdet előtt érdemes kéményseprőt hívnunk. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 13-án Nagy Ágitól. Kreditért járhatnak színházba a szegedi egyetemisták, ugyanis új színházbérlet kurzus indul az STE hallgatóinak. A hallgatók 4 este alatt 4 különböző műfajú előadást láthatnak, majd moderált beszélgetéseken találkozhatnak az alkotókkal, rendezőkkel és előadó művészekkel. A kurzus egyszerre színházbérlet, bevezetés az előadások értelmezésébe és közvetlen betekintés a színházi alkotó munka folyamatába. Mátyási Szabolcs, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója, a Néző Művészeti Egyetem céljáról beszélt.
1: Alapvetően az volt a gondolatunk, hogy hogyan lehetne a fiatalokat valóban megszólítani, és nem csak arról beszélni, hogy milyen nehéz a fiatalokat bevonzani a színházba, a különböző karakteri hangulatú előadásokat megtekinteniük, hanem valóban hogy tudunk ezért tenni.
0: Idén is csatlakozott a Szegedi Közlekedési Társaság az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz. Ezért szeptember 16 és 22-e között a Szeged helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési járműveken, a villamoson, a trollibuszon, az autóbuszon, a Trendtrénen, a Nagyállomás és a Rókus vasútállomás közötti szakaszon egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyével 2 felnőtt és 3 gyerek ingyen utazhat. A forgalmi náluk az általános utazási bérlet funkcióját tölti be, és biztosítja az utazási jogosultságot. A helyiek nem akarnak újabb fakivágást, ezért kézzel írt üzenetekkel próbálják védeni a fákat a Vértói úton. A délmagyar.hu azt írta, az eltűnt lombkoronák komoly indulatokat váltottak ki a környéken élőkből. Több tiltakozó kézzel írt feliratot is kifüggesztett a Vértói úton még álló fák törzsére. A Városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben az érintett szakaszon 4 fát kellett kivágni, továbbiak eltávolítását pedig jelenleg nem tartják szükségesnek. A szegedi polgármesteri hivatal közölte, hogy a döntést szakemberek által végzett favizsgálat előzte meg. Jótékonysági futást rendez szeptember 13-án a Szegedi Hospice Alapítvány az Újszegedi Erzsébetligetben. A résztvevők futással és sétával is támogathatják a végstádiumú daganatos betegek ellátását. A szervezők 5 különböző távval készülnek, így ha nem vagy rutinos futó, akkor is megtalálhatod a számodra megfelelő kihívást. A nevezéseket minden távnál a rajt előtti időszakban fogadják. A nevezési díjakkal a résztvevők a Szegedi Hospice Alapítvány munkáját támogatják. Hamarosan birtokba vehetik a szegediek a Károlyi utca új parkját, szúrta ki a Szegeder. Az eredeti tervek szerint a nyár végére készültek volna el a munkálatokkal, ám valószínűleg az augusztusi rekordhőség közbeszólt. Látszólag azonban nem sok van már hátra, kikerültek már a padok és az ivókutak is a térre. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester korábban arról beszélt, tudományos alapokon tervezték meg a hősziget felszámolását. Egészséghét várta a szegedi fegyház és börtön munkatársait augusztus 31 és szeptember 4-e között. A programokat az intézet egészségügyi osztálya szervezte azzal a céllal, hogy a munkatársak minél többféle egészségügyi szűrésen és tanácsadáson vehessenek részt egy helyen, kényelmesen, a munkájuk mellett. A hét során számos vizsgálat és szakmai tanácsadás közül választhattak az állomány tagjai. A programokon mintegy 200-an jelentek meg, 31 fő pedig vért adott a jó ügy érdekében. Új fák terápiás eljárás fejlesztése indul antibiotikum rezisztens kórházi fertőzések ellen a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban pályázati támogatással. A hosszú távú cél egy nemzetközileg is alkalmazható fák terápiás megoldás létrehozása, amely új kezelési lehetőséget kínálhat a multirezisztens A. baumani által okozott fertőzések ellen. Egyebek mellett fenntartható kertekről, permakultúráról és baromfitartásról tanulhatunk jövő hét szombaton Szegeden a Tömörkény István Művelődési Házban. A fenntartható kertek egyre népszerűbbek, tudatos gondozással, minél kevesebb pazarlással, valamint a kertek adottságainak kihasználásával környezetbarátabb kerteket hozhatunk létre. A szakmai nap és díjátadó is a fenntartható kertek versenyköré épül. Kis Zoltánné Petra ötletgazda a reggel 9 órakor kezdődő szakmai nap programjait is ismertette.
2: Előadókat hívtunk meg, abban a reményben, hogy nagyon érdekes előadásokat fognak nekünk tartani, amik nyilvánvalóan valahol kapcsolódnak azért a fenntartható kertekhez.
3: És amikor az előadásoknak vége van, hogy nagyjából 4 óra tájékában, akkor egy ilyen kötetlen beszélgetést szeretnénk ott a résztvevőkkel.
0: Szagolgatták, ízlelgették, vizsgálgatták, majd a maradékot kiöntötték a Stompedlikből a 8. vásárhelyi Pálinka Mustra zsűrijének tagjai. A Hot Press azt írta, hogy nem volt könnyű dolguk, 29 féle itókát kellett mérlegre tenniük. A 29 közül 26 készült egyetlen gyümölcsből, egy volt vegyes, még 2 különleges főzet. A zsűri tagjai azt is vizsgálták, hogyan sikerült a cefrézés, a főzés és a párlat elkészítése, vagyis milyen minőségű végeredményt sikerült elérnie a pálinka tulajdonosának. Az, hogy a zsűri a pálinkák pontozása, összevetése után milyen eredményre jutott, még a hétvégén kiderül. Új tanyagondnoki autók segítik a mórahalmiakat. Az önkormányzat fontos célcsoportnak tartja az otthonukban segítségre szorulókat és tanyán élőket, az ő segítségükre pedig az előregedett gépjárműpark cseréjére volt szükség. A versenyképes járások programnak köszönhetően az eddigi 3 tanyagondnoki jármű helyett 2 új terepjáró és egy kis busz fog működésbe lendülni. Nógrádi Zoltán polgármester a reményeiről beszélt.
4: Én azt remélem, hogy a járművek, annak kényelme, annak működtetési biztonsága mind a munkatársaink, mind pedig az ellátottjaink számára elégedettséggel fognak járni. 3 vadonatúj, nagy teherbírású új jármű állt a szociális ellátórendszerünk szolgálatába.
0: Még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes kéményseprőt hívnunk. Sokan csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor végeznek kémény ellenőrzést, és ilyenkor veszik észre, hogy nem működik valamelyik tüzelő és fűtőberendezés, vagy a hő és füst elvezető. A társasházakban élőknek nem kell kezdeményezni a kémény ellenőrzés elvégzését, hozzájuk automatikusan érkezik a kéményseprő. Molnár Krisztina, a Csongrád Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a családi házban élőkhöz szólt.
5: Aki családi házban él, az feltétlenül keresse a kéményseprőket, akár a 1818-as telefonszámon, akár interneten tud foglalni az ellenőrzésre időpontot. Nagyon fontos, hogy a lakossági kéményseprés továbbra is ingyenes.
6: Jó reggelt kívánok! A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallják. Történelmi győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája szezont az OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda csapat. A kékek 42-31-re verték az IFK Kristianstadot, és ezzel megdöntötték saját 19 éve fennálló klubrekordjukat. A korábbi csúcs 39 gól volt, amelyet 2007-ben a Bosna Szarajevó 39-24-es legyőzésekor állítottak fel. Érdekesség, hogy az akkori csapatot Vladan Matic irányította, akinek fia Matic Dávid a rekorddöntő mérkőzésen góllal debütált a BL-ben. Előkelő 5. helyen végzett a Dohai Egyetemi Súlyemelő Világbajnokságon kapitány Nuca Anna. A szegedi Lelkesedés SK versenyzője 94 kg-ot szakított, majd 111 kilót lökött, így 205 kg-os összetett eredménnyel zárt. 2-2-es döntetlennel kezdődött a férfi labdarúgó vármegyei első osztály 4. fordulója. A Seoul SCFK Szeged I. és Áron 21. percben szerzett 11-esével vezetett, a deszk azonban fordított. A szegediek Hűvös Gábor Bendegúz 85. percben lőtt góljával mentették döntetlenre a mérkőzést. Mindkét csapat szezonbeli második döntetlenjét játszotta. A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallották.
0: Folytatódik a csendes, jobbára napos, kora őszi idő Szegeden. Esőre egyelőre nem kell számítani, de a szél időnként megélénkül. Jó, ha ezt figyelembe vesszük, ha szabadtéri programot tervezünk. Délután 22 fokig melegszik a levegő.
7: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
7: Rádió 88.
8: Rádió

0: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
0: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
0: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Rádió 88.
3: Az életünk része.

0: Ez a legjobb.
1: Rádió 88.
0: 88.
2: Az életünk része.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
2: Bizony, indul már is a Café 88 hétvége 2026. szeptember 13-án, amikor is több izgalmas témával készültünk. Fáj Bernadett, Nagy Ágnes, Bisztricki Sára és Kovács Bence is segített a mai műsor összeállításában, és arról ne feledkezzünk meg, hogy 9 óráig ugye a vasárnapban a születésnapi köszöntő üzenetek és a házassági évfordulós játék üzenetei is jöhetnek. Azokat lehet köszönteni, akik a héten ünnepelték, vagy ma ünneplik a házassági évfordulót. Ami pedig a műsorunk első órájának tartalmát illeti, második lett a vásárhelyi csapat a 9. sírásó versenyen, emellett pedig már nem sokáig tudjuk nézni a trópusi lepkekert gyűjteményét Szegeden, hozzuk a részleteket és akár a dátumokat is, emellett pedig egy életművet mutat majd be Deák Zsuzsanna jubileumi kiállítása Szegeden, és a szegedi kortárs balett őszi premierje, a Marilyn Monroe történetét feldolgozó premier is szerepet kap, illetve kíváncsiak vagyunk arra, hogy te milyen hobbinak hódolsz. Akár a közösségi oldalunkon, a Facebookon is jöhet válasz, vagy a 0630 299 88 88-on. A friss információk után indul a Café 88 hétvége. Rengeteg jó dallal, köztük a One Republic-éval. Szól mindjárt az Old Right Moves, előtte viszont Ági jön a friss információkkal. Én Szeri Csaba vagyok, üdv!
3: Ősziesre fordult a szegedi időjárás, napos és felhős időszakok váltakoznak. Egyelőre esőre nem kell számítani, de a szél időnként megélénkül. Napközben 22 fok lehet a maximum. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy hogyan kapcsolódik az egykori Bonanza Banzájos Hauber Zsolt a jövő héten kezdődő biztonság hetéhez.
4: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét?
5: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
0: Hallgass a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
4: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz.
5: Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
0: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
5: Részletek a Rádió 88.

0: A szegedi egyetemisták ugyanis új színházbérlet kurzus indul az STE hallgatóinak. A hallgatók 4 este alatt 4 különböző műfajú előadást láthatnak, majd moderált beszélgetéseken találkozhatnak az alkotókkal, rendezőkkel és előadó művészekkel. A kurzus egyszerre színházbérlet, bevezetés az előadások értelmezésébe és közvetlen betekintés a színházi alkotó munka folyamatába. Mátyási Szabolcs, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója a Nézőművészeti Egyetem céljáról beszélt.
1: Alapvetően az volt a gondolatunk, hogy hogyan lehetne a fiatalokat valóban megszólítani, és nem csak arról beszélni, hogy milyen nehéz a fiatalokat bevonzani a színházba, a különböző karakteri hangulatú előadásokat megtekinteniük, hanem valóban hogy tudunk ezért tenni.
0: Szagolgatták, ízlelgették, vizsgálgatták, majd a maradékot kiöntötték a Stampedlikből a 8. vásárhelyi Pálinka Mustra zsűriének tagjai. A Hot Press azt írta, hogy nem volt könnyű dolguk, 29 féle itókát kellett mérlegre tenniük. A 29 közül 26 készült egyetlen gyümölcsből, egy volt vegyes, még 2 különleges főzet. A zsűri tagjai azt is vizsgálták, hogyan sikerült a cefrézés, a főzés és a párlat elkészítése, vagyis milyen minőségű végeredményt sikerült elérnie a pálinka tulajdonosának. Az, hogy a zsűri a pálinkák pontozása, összevetése után milyen eredményre jutott, még a hétvégén kiderül. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukós isak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az a dal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek.

0: készítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. És végül a B-Day 20. évfordulójára a Beyoncé limitált kollekcióval jelentkezett, de a lemezek nélkül kínált 350 000 forintos fadoboz több rajongónál kiverte a biztosítékot. Igaz, a doboz tömör fenyőfából készült, mély viaszos felületet, mélyzöld bársonybélést, aligátorbőrt utánzó műbőr hortpántot és aranyszínű fémrészeket kapott, továbbá mind az 500 példányt egyedileg számozzák, de a nyilvános reakciók között többen egyszerűen túlzónak nevezték az árakat, ha úgy nézzük, egy fadobozért. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már is kezdődik a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban, ahol több izgalmas témával is készültünk, mindeközben pedig rengeteg jó dalra is lehet számítani. Már a One Republic felvétele érkezik, szól az All The Right Moves, pedig üdvözöllek, Szeri Csaba vagyok.

0: A One Republic felvétele szólt az iménti percekben, az All Right Moves című dalt hallgattuk a Café 88 hétvégében 2026. szeptember 13-án, és érkezik az első témánk, ugyanis a második helyet szerezte meg a 9. MTFS írású versenyen a Csongrád megyei kegyeleti Kft. Párosa, Lődi Imre és Krucsai Zsolt, akik csak néhány másodperccel maradtak le a győzelemről. A megmérettetés Nyerges Újfaluban zajlott, ahol egy domboldalban kellett a résztvevőknek kiásniuk egy 200x80x160 cm-es sírgödröt, amire maximum 2 óra állt rendelkezésre, majd 15 perc arra, hogy visszatemessék a földet és hantot készítsenek. Varga György ügyvezető elmondta, a verseny célja a sírásó szakma társadalmi elismertségének javítása is volt. Varga Györgyel nekem volt szerencsém beszélgetni a versenyről.
1: Hogy készült akár két csapattag erre a megmérettetésre?
2: Tulajdonképpen azért nagy dolgokat nem kell elképzelni, hiszen ezeknek a kollégáknak, ugye ők hivatalosan temetésszolgáltató kollégák, a sok munkájuk mellett többek között az egyik feladatuk az, hogy ha koporsós temetés van, akkor ők ássák ki a sírt a környékünkön, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy itt Hódmezővásárhely és környékén igen-igen kemény talajok vannak, tehát kötött nehéz talajok vannak, tehát ők azért rendesen edzésben vannak, de ezen kívül egyébként készültek is kardió edzéssel is, meg súlyos edzésekkel is, hogy tényleg jól szerepeljenek, és hát nagyon keményen gyúrtak arra, hogy mindenképpen dobogóra kerüljenek. Figyelembe véve a talajt, tehát tulajdonképpen a 19 csapatból 3 csapatnak sikerült idő előtt elérni a mélységet, és a többieknek már nem sikerült, tehát a limit időnig nem sikerült elérni a mélységet, tehát ez is azt mutatja, hogy egy nagyon nehéz verseny volt.
1: És mi ez a mélység? Mi itt a pontos feladat?
2: Pontos feladat, ugye 2 versenyszám van, amit rendszeresen az eseményeink alatt megvannak. Az egyik versenyszám maga a sírásás, ez azt jelenti, hogy 2 órás limit időn belül egy 80x2 méterszel 160 mély gödöt vagy sírt kell ásni, amiben majd a zsűri le fogja engedni a kalodát, ami meghatározza, hogy tényleg ez jól is van-e kiásva. Tehát nem csak el kell érni a 160-at, hanem annak úgy is kell kinéznie, hogy ez a kaloda, ez a 2 méterszel 80-as kaloda lemenjen az aljáig. Ha nem megy le, akkor csak azt a mélységet tudjuk elfogadni, ameddig a kaloda lemegy. Tehát volt már a példa a korábbi években, hogy második, harmadikként kijöttek a kollégák, és nem ment le a kaloda, úgyhogy nem másodikok és harmadikok lettek, hanem egészen hátra sodolódtak. Nem az én kollégáim, tehát nem a Csongrád megyei kegyeleti Kft.-ről van szó, más csapat járt sajnos így. Második versenyszám pedig az, hogy ezt a sírt a zsűrizés után le kell hantolni. Erre egy 15 perces idő van, itt a lényeg inkább a szépség, az a lényeg, hogy 15 percet végezzenek, és a szépség a lényeg, úgyhogy erre van egy külön díj, egy díjat adunk a szépség díjas hantra. Természetesen nem teszünk a sírba semmit, tehát nincsenek túl nagy hantok.
1: Jövőre az arany a cél? Ott lesznek a srácok a versenyen? Mit mondtak, vagy nyilatkoztak már erről?
2: Hát még nem nyilatkoztak, én bízom benne, hogy jövőre megint megkiveselkednek, és hát az arany a cél természetesen, tehát bennük is bennük van a versenyszellem. Azért kemény dió a győztes csapat, hiszen ők már sokat gyára nyertek, rettentő keményen tudnak dolgozni. Nem tudom, hol van bennük ennyi erő, de hát a következő cél, hogy egyszer őket is meg lehet valamikor verni.
0: Varga Györgyöt, a Csongrád megyei kegyeleti Kft. Ügyvezetőjét hallottad a 9. sírású verseny kapcsán itt a 88-ban, ahol már Olivia Rodrigo felvétele érkezik.
3: I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: A Café 88 hétvége szól, ahol a mai napon is több érdekes témával készültünk, meg várjuk 9 óráig a születésnapi köszöntő üzeneteket azoktól, akik ugye, vagy azokat lehet köszönteni, akik szeptember 13-án ünnepelnek, és azokat is, akik a héten házassági évfordulót ünnepeltek, mind a két esetben a bányai cukrászda finomságával készülünk. Na de egy újabb téma, mert hogy már nem sokáig nézheted a trópusi lepkekert gyűjteményét Szegeden. A fűvészkertben már ugye több mint 10 éve mindig májustól szeptember végéig lehet megtekinteni, amint egy 200 lepkét, amelyek Costa Ricáról érkeznek. Német Anikó kérdésünkre arról is beszélt, hogy náluk nyílik a Jane Goodall Intézet újabb regionális központja, ahol egy szemléletformáló programsorozat is indul majd, elsősorban olyan alsó tagozatosok és gimnazisták számára, akik érdeklődnek a biológia iránt. Német Anikó igazgatóval Bisztriczky Sára beszélgetett.
1: Mi lesz a lepkékkel szeptember 30-a után, és hogy mik a tapasztalatok, milyen visszajelzések érkeztek, hogyan szerepeltek az utóbbi időszakban?
2: Május 1-től egészen szeptember végéig hirdetjük most már több mint 10 éve a trópusi lepkekert gyűjteményünknek a látogathatóságát. Ez azért van így, mert hogy a jó idővel érkeznek az első bábszállítmányok, és szeptember első hetén jön be az utolsó bábszállítmány Costa Ricából. Nagyjából az állatok október közepéig élnek, addig repülnek a lepkekertünk, és hogyha jó idő van, akkor kitoljuk kicsit a szeptember végi határidőt, úgyhogy akár még október közepéig is megtekinthetők ők. Azt azért tudni kell a lepkékről, a pillangókról, hogy nagyjából 2 hétig, a nagyobb példányok 2 hónapig élnek, úgyhogy azért is tervezzük mindig az utolsó szállítmányt szeptember elejére, hogy még egészen szeptember végéig biztosan kitartsanak. A leglényegesebb az, hogy meg lehet őket figyelni, milyen szép nagy tenyérnyi méretű azúrlepkék repülnek, és hát a gyerekek és a felnőttek is mindig nagyon kíváncsiak erre. Eleve érdekesség, hogy magyarországi lepkefajoknál nagyobb termetű állatokról van szó, és hát itt meg lehet nézni, ahogyan táplálkoznak, banánon, narancson szívogatják a nedveket, kapnak egy kis mézes vizet is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindig nagyon nagy érdekesség a látogatóknak, és mindemellett természetvédelmi vonatkozása is van, hiszen ilyenkor tájékoztatást kapnak az érdeklődők, hogy honnan érkeznek, hogy a lepkefarmokon hogyan tenyésztik őket, ők ugye általában védett állatok, azonban mivel tenyésztelepről érkeznek, ezért rájuk egy másféle szabályozás vonatkozik, és hát meg lehet figyelni azt is, hogy hogyan, milyen növények között élnek ők.
1: Talán érdemes erről is szót ejteni, hogy a szegedi fűvészkertben nyílik a Jane Goodall Intézet újabb regionális központja. Ennek hogyan jött az ötlet, erről tudnál-e pár szót mondani nekünk?
2: A Jane Goodall Intézettel, magyarországi intézettel 2-3 évvel ezelőtt találkoztunk személyesen is, amikor az afrikai rendezvény sorozatunkat elindítottuk. Ugye Jane Goodall ott dolgozott az első éveiben, majd pedig egy világhálózattá fejlesztette ezt a környezeti neveléses szemléletformáló természetvédelmi szempontú programsorozatát. 2012-ben már 130 országban volt jelen az intézet, és hát a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében már több mint 20 éve működik a környezeti nevelési program, számtalan gyerekcsoport érkezik hozzánk, viszont most szeretnénk egy olyan szakkört elindítani, amihez először is a kicsiket várnánk, alsó tagozatosakat és a gimnazisták közül is szeretnénk egy válogatott csoportot, akik kifejezetten érdeklődnek a botanika, a biológia iránt, és ezekkel a gyerekekkel pedig szisztematikusan 3 hetente fogunk találkozni, és a Roots and Shoots programunk velük fog elindulni, és reményeink szerint ők velünk maradnak majd éveken keresztül, úgyhogy egy kedves, érdeklődő csapatot szeretnénk verbubálni, mindenképp törekszünk arra, hogy ez egy kis csoportos szakkör legyen, és hogy ebbe bevonunk olyan külső előadókat, szakértőket, egyetemi oktatókat, nemzeti parkos kollégákat, akik a különböző témáknak a szakértői, és a mi tevékenységünk mellett, a gyűjteményeink bemutatása és a kertészeti munkák mellett ők még tudnak nekünk segíteni a komolyabb szakmai munkában.
1: hosszú távon ez milyen előnyt jelenthet a fűvészkert számára?
2: Hosszú távon nem is feltétlen a fűvészkertünk számára jelent ez előny, hanem a szegedi városlakóknak, mégpedig azért, mert hogy a gyerekek azok, akiket potenciálisan meg lehet a természet védelmére fogni. Ugye mi most már tudjuk, hogy a klímaváltozás nagyon erősen megérintett bennünket, nem csak a természetet, de a városi környezetet is most már nagyon nehezíti, úgyhogy a gyerekeknek a szemlélet változtatása, a szemük kinyitása az nagyon fontos, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a botanikus kert, de az egész társadalom profitál abból, hogyha egy világhálózat része vagyunk, hogyha akár külföldi jó példákkal tudunk szolgálni, és azokat a szegedi viszonyok közé tudjuk adaptálni a gyerekeinken keresztül, hiszen övéké a jövő, tehát a kedvükért és az ő élhető környezetükért kell, hogy mindannyian tevékenykedjünk és figyelembe vegyük a természet jelzéseit.
0: Németh Anikónak, a fűvészkert igazgatójának nagyon szépen köszönjük az izgalmas válaszokat. Itt a 88-ban pedig egy újabb remek szegedi kedvenc érkezik már is.

0: Ez a Rádió 88, az életünk része, benne pedig a Café 88 hétvége, ahol több témával is készülünk, meg ugye van egy Facebookos kérdésünk, amire nem csak a Facebookon, hanem akár a 0632998888-ra is jöhet válasz. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy te milyen hobbit űzöl, milyen hobbinak hódolsz. Jöhetnek az üzenetek, és majd ezzel kapcsolatban egy téma is érkezik később, mert hogy most egy másik témánk, egy jubileumi kiállításról, hiszen 30 év alkotói pályáját és 50 év élettörténetét mutatja be Deák Zsuzsanna üvegművész és grafikus Időbe zárt fény című tárlata. A kiállítás megnyitója szerdán volt a Kiskunst Galériában, és egészen október 10-ig megtekinthető. A kiállításban külön fejezetet kap egyebek mellett a művésznő restaurációs munkássága, az építészeti üveghulladék újraértelmezésével kapcsolatos kutatásai, valamint a női lét kérdéseivel foglalkozó munkái is. Deák Zsuzsannával a kiállítás megnyitója előtt beszélgettünk, Bisztricki Sára kérdezte őt.
1: Időbe zárt fény című jubileumi kiállítás fog megnyílni hamarosan. Mitől lesz ez a kiállítás jubileumi?
2: Hát attól, hogy 30 év üvegművészeti munkásságomat mutatja be, és pont az 50. életévemben, én szeptemberi születésű vagyok, és most 26-án töltöm majd az 50-et.
1: Mit jelent önnek ez a jubileum?
2: Én nagyon örülök a Kiskunst Galériának, hogy ezt nekem lehetővé tette. Tavaly évben, januárban kezdtünk erről tárgyalni, hogy beférek-e ugye a kiállítók közé a galériában, és pont így szeptemberre tudjuk-e időzíteni, ugye velem nyílik most a nyári szület után, vagy ezzel a kiállítással a Kiskunst Galéria, és hát összefoglalja, bemutatja, válogatást ad az elmúlt 30 évemből, ugye egy életmű válogatást, rekonstrukciós, restaurátori, olmozott üveg munkáimat mutatja be fotó dokumentációkon, a Rebuild Glass projektemet, kutatásomat, ami a fenntarthatósággal és az építészeti üveghulladék újraértelmezését alapszik, és erre ugye egy Edida Oscar díjban, designer díjban részesült, és dísz és használati tárgyaimat mutatja be az elmúlt 30 évből, a legelső retro kollekciótól a mostani Balaton korál oxidok és nemesfémek kollekcióig, és egy új, személyesebb hangvételű, a női lét rétegeiről az új munkáimat is itt most megmutatom a nagy közönségnek.
1: Hogyan válogatott egy olyan életműből, amely 3 évtized alatt ugye többféle irányt, technikát és gondolatiságot is bejárt? Mi volt az a szempont, amely alapján eldöntötte, hogy mi kerüljön bele a kiállításba?
2: Hát sok segítséggel először is, ugye művészettörténész barátok tanácsát kikérve, magában a tárlat szervezésében is, ugye Ibos Éva művészettörténész, a rendezésben is nagyon sok ötlete volt, és ugye már amikor beszéltünk ennek a lehetőségéről, akkor azért ezek a tanácsok sokat szűkítettek, igen, hogy 30 évből hogyan is lehetne meríteni.
1: Mikor vált az üveg az ön számára egyszerű választott anyagból önálló művészeti nyelvé, vagy művészi nyelvé?
2: Grafikusként végzek én 90-es években, 95-ben a Tömörkényben, és akkor rögtön nem gondoltam, hogy nekem egyetemre kellene tovább menni, így egy kis cégnél, üveges cégnél, családi vállalkozásnál helyezkedtem el, oda kerestek grafikust, és itt már ugye ez a két szép szakma találkozik, hogy mint grafikus kerülök így az üvegnek a területére. Hát egy olyan 5-10 év nagy üveges cégek melletti munka során alakul ki, hogy én hogyan tudom a saját nyelvemre húzni ezt az anyagot. Az épületek alatt alakul ki, hogy én mit is akarok közölni ezen a törékeny anyaggal.
1: Miért volt fontos egyébként az, hogy ne csak a művészeti rész jelenjen meg, hanem egy kis zene is kerüljön a kiállításba?
2: Azért majdnem minden kiállítás megnyitón, vagy egy vers, vagy egy zene megjelenik a forgatókönyvben, csak így, hogy nekem a testvéreim is művészek, vagy művészet más területén alkotnak, most így személyesebbé tesszük, mert magához az alkotói folyamatomhoz, vagy a témáimhoz választottak ők is a saját szerzeményeikből.
1: Ezzel lezárul most egy korszak, az biztos, hiszen egy 30 éves jubileumot ünnepel. Mi jön ezután?
2: Amit tudni kell rólam, ugye én eleve idős fejjel 40 évesen vágtam bele az egyetemi évekbe, és ugye a Moholy Nagyművészeti Egyetem masterképzéséhez tartozik, vagy a mesterdiplomához tartozik ez a Rebuild Glass projektem is. Most oktatok a Vegresben, Szegeden grafikát, meg az egyetemen is kreatív plasztika kurzusokat tartok, így mindenféleképpen a grafika és az üvegművészet fog a további munkáimban valami közös nyelven megszólalni.
0: Deák Zsuzsanna üvegművészt hallottad az iménti percekben itt a 88-ban, ahol mindjárt egy újabb interjú következik.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
3: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0623-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
2: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
1: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: 17. Paccal párbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk paccal főző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Paccal párbaj Facebook oldalán.
7: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
4: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
8: Hová mész, kisfiam? Elemér?
9: Nem, Bortér.
8: Hogy megváltozott ez a vicc?
10: Hát muszáj volt neki.
11: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
9: Legyen neked is lámás poharad.
11: Bortér. Minden korty megér egy misét.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
14: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Ez reklám volt.

0: The Weeknd felvétele a 88-ban. Ha-hú, köszi, hogy együtt rádiózunk a mai napon is. A Café 88 hétvégében pedig témák egymás után érkezik egyébként még legalább 4 téma. Ezek közül az egyik a szegedi kortárs balettel kapcsolatos. November 13-án jön a premierjük, amely Marilyn Monroe történetét dolgozza föl. A társulat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 2 új előadással készül. Tavasszal a Zion című produkciójuk debütál majd. Emellett pedig összesen 8 darabot tartanak műsoron az előző évadokból. Ecséri Pataki András, a társulat igazgatója elmondta, számos külföldi fellépésre készülnek majd ebben a szezonban is. Az igazgatóval Kovács Bence beszélgetett.
1: Kezdődik a szegedi kortárs balett 39. évada. Mik azok az új előadások, amikkel idén találkozhat a közönség?
2: Tőlünk megszokott módon idén is 2 új bemutatóval jelentkezünk a 2026-27-es évadban. Rögtön novemberben egy olasz vendégkoreográfus koreográfiáját mutatjuk be Merlin címmel, ami természetesen a ismert ikonhoz fűződő társadalmi hozzáállásról próbál majd mesélni nekünk. A másik produkció pedig kora tavasszal lesz, Jurincs Tamás rendezésében és koreográfiájában, ez pedig a Zion című produkció lesz, és erre koncentrálunk, tehát az alkotói energiáink elsődlegesen erre a 2 műre koncentrálódnak, de látható lesz 8 repertoár darab is az évad folyamán, ami viszont a korábbi évek terméseiből különböző igények szerint válogatódott össze. Tehát játsszuk majd a Kármina Buránát, az Isteni Színjátékot, az Amadeuszt, a Fekete Hattyút, a Jelenetek a házasságról, a Lírt, a Hamupipőkét, a Diótörőt, tehát tulajdonképpen egy nagyon színes repertoárt viszünk, úgyhogy nagyon-nagyon intenzív lesz ez a szezonunk is, és hát bízunk benne, hogy az ehhez szükséges muníciót és anyagi forrásokat és kulturális struktúrát és finanszírozást a most fennálló új kulturális kormányzat és a város a későbbiekben is biztosítani fogja számunkra.
1: Itt ezzel kapcsolatban mi okozza jelenleg a bizonytalanságot?
2: Igazából én azt érzékelem a jelen helyzetben, hogy ez a terület akár a színházi, akár a tánc hosszú távú stratégiákat próbál kialakítani, ami teljesen természetes és ami elvárható, hiszen nagyon-nagyon terhelt időszakon vagyunk túl, de ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk az életünket és az előzőben felsorolt sok-sok művészeti programokat tervezni, a közeljövőbe is gondolni kell. Tehát az átmeneti időszaknak tulajdonképpen a finanszírozását és az ebből adódó nehézségeket, szervezési és megélhetési nehézségeket érzékelem én most jelen pillanatban.
1: Térjünk vissza még a fellépésekre, hiszen minden évben szokott a kortárs balett külföldön is előadásokat tartani. Idén ez hogy alakul majd?
2: Hát ezeket az előadásokat jó előre megtervezzük. Nyilván történnek adhok meghívások is, de a legtöbb turnénk azért évekkel korábban kialakításra kerül. Hát ebben az évben, novemberben Németországban fogjuk kezdeni az évad turné sorozatát. Németországban, még pedig Berlinben, az Admiral Palace-ban, ahol még nem igazán jártunk. A német piacon nagyon intenzíven jelen voltunk korábban, és most az a szándék, hogy visszapróbáljuk építeni magunkat erre a piacra. Tavasz folyamán, kora tavasszal Finnország lesz fókuszban, 3 városban lesz látható a társulat a Fekete Hattyú című előadással. Ezt a szervezést Didier Durieux és az ő ügynöksége, a Balletz szervezi, akik finnországi és belgiumi bázissal rendelkeznek, és évek óta nagyon jó működő kapcsolatot alakítottunk ki velük, tehát Turku, Tampere és Helsinki, ez a 3 finnországi város. Majd hát nyilván a politikai klímától függően tudjuk majd teljesíteni, vagy hát remélem, hogy tudjuk teljesíteni azt az orosz meghívást, ami Szentpétervárra és Moszkvába vinne minket. Szentpéterváról egy nagyon jelentős szakmai fesztiválról hívtak meg minket, ez pedig az Open Dance Festival, pontosabban Dance Open Festival, és nagyon fontos lenne a szakmai jelenlétünk, hiszen nagyon jelentős nemzetközi társulatok sorában lépnénk föl, és ehhez kapcsolódóan a Szentpéter

0: Vári előadáshoz kötődve Moszkvába is látható lenne a Lír című produkciónk. Erről hamarosan döntést kell hozni, és természetesen figyelembe vesszük a biztonságos megvalósításnak a kritériumát. Majd jelen állás szerint a tavasz közepén lesz még két előadásunk Zürichben, Svájcba, ahol két alkalommal a Kármin a Buránát fogjuk játszani. Tehát elég intenzív jelen pillanatban az a fajta igény, amik minket külföldre szólít.
1: Hogyan újult meg a társulat az évadban?
0: Igazából a társulat megújulása már az előző évad végén kezdődött, akkor egy olasz hölgy kapcsolódott a társulathoz, és kapcsolódott be a folyamatos munkába. Idén pedig három új táncosunk található meg a csapatban. Egy fiú és két lányzó, egy magyar fiú és egy hölgy Ausztráliából, és egy másik hölgy Olaszországban.
2: Esőri Pataki Andrást hallottad, a Szegedi Kortárs Balett igazgatóját. Itt a 88-ban, ahol mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy neked mi a hobbid. Ha van kedved, írd meg akár a közösségi oldalunkon, a Facebookon, vagy SMS-ben a 0632 99 88 88-ra.

0: Ez a Café 88 hétvége, és már számos témát érintettünk, akár a Szegedi Kortárs Balett, Deák Zsuzsanna üvegművész, vagy a Füvészkertbeli látogatásunk is bizony porondon volt. A következő órában pedig kollégáimnak hála újabb izgalmas témák jönnek, például akár a közösség keresés formájában, hiszen Szegeden a kisbabáktól a felnőttekig tényleg, és ez nem túlzás, bárki találhat magának közösséget, de a Báb Színház legújabb előadása is szóba kerül, hiszen ennek aztán a aktualitása is van, illetve az ünnepek, a világjárás és az oktatás is helyet kap majd az őszi mentorhálón. Ennek kapcsán is érkeznek a részletek, a mai Facebook kérdésünk, amire akár SMS-ben is lehet válaszolni, ha úri kedved úgy hozta, hogy te milyen hobbinak hódolsz. Ez ügyben érdeklődünk, 0632 99 88 88 a számunk, tehát a friss információk után újabb témák, megjön majd Dua Lipa és az Illusion is.
1: Könnyen megfázhatunk, ha könnyelműen öltözünk, ugyanis véget ért az eddig megszokott nyári hőség, helyette a napos, kora őszi idő köszöntött be Szegeden. A hűvös hajnal után délután 22 fokig melegszik a levegő. A fűtési szezon még nem indult el, de a most érkező hírekből azt is megtudhatod, hogy milyen fontos feladatot kell még elvégezni előtte.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezetem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes kéményseprőt hívnunk. Sokan csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor végeznek kéményellenőrzést, és ilyenkor veszik észre, hogy nem működik valamelyik tüzelő és fűtőberendezés, vagy a hő és füst elvezető. A társasházakban élőknek nem kell kezdeményezni a kéményellenőrzés elvégzését, hozzájuk automatikusan érkezik a kéményseprő. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a családi házban élőkhöz szólt.
10: Családi házban él, vagy feltétlenül keresse a kéményseprőket, akár a 1818-as telefonszámon, akár interneten tud foglalni. Az ellenőrzésre időpontot nagyon fontos, hogy a lakossági kéményseprés továbbra is ingyenes.
1: Idén is csatlakozott a Szegedi Közlekedési Társaság az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz. Ezért szeptember 16 és 22-e között a Szeged helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési járműveken, a villamoson, a trollibuszon, az autóbuszon, a Trendtrénen, a Nagyállomás és Rókus vasútállomás közötti szakaszon egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyével 2 felnőtt és 3 gyerek ingyen utazhat. A forgalmi náluk az általános utazási bérlet funkcióját tölti be és biztosítja az utazási jogosultságot. A kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermek védelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyermekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. És végül Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgató tanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatás Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már folytatódik is a Café 88 hétvége közösségi programokkal, a Báb Színház mai új előadásával, illetve a mentorháló őszi programjaival. Itt a 88-ban, amelyek sok szegedi kedvenccel Dua Lipa érkezik már is, itt az Illusion.

0: Dua Lipa Illusion című dalát hallgattuk, nekünk pedig ugye van egy kérdésünk, arra vagyunk kíváncsiak, hogy te milyen hobbinak hódolsz, és nem véletlen került elő ez a kérdés, hiszen a kisbabáktól tényleg szó szerint a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden. A Szent Györgyi Albert Agórát kell keresni. Mintegy 50 csoport, egyebek mellett kórusok, zenekarok, tánccsoportok, sportfoglalkozások, de van ott színjátszókör, és tényleg kreatív szakkörök is várják az érdeklődőket egész évben. Orbán Hédi igazgató szerint a szeptember kiváló időszak arra, hogy új dolgokba próbáljuk ki magunkat, és új közösségeket keressünk magunknak. Orbán Hédivel Bisztricki Sára beszélgetett.
1: Milyen csoportok indulnak szeptembertől a Szent Györgyi Albert Agórában?
2: Az Agóra a legkisebbektől, egyévesektől, egy-két-három évesektől egészen a szenior korosztályig vár mindenkit különböző közösségekben. Minden korosztálynak igyekszünk saját érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot ajánlani. A legkisebbeket várja a tipegők tánca, várja a ringató foglalkozás. Ide természetesen a szülőkkel együtt érkeznek, és éneklő és fejlesztő, mozgató, táncoló tevékenységeknek lehetnek a részesei, az anyukák, apukák és a gyerekek is. De lesz medelmaszatoló, szenzoros kaland kisgyerekeknek különböző kézműves foglalkozásokkal.
1: Az óvodáskorúak milyen közösségek közül választhatnak?
2: Óvodásokat is várunk, például az Andi táncműhelyben, ahol van gyerekerobik, néptánc, egy kis okosító torna. Óvodásokat várunk a Kozmosz akrobatikus rock'n'roll csoportban, ahol szintén vannak kicsik is. Tehát ott is van olyan csoport, ahol 4-5 éveseket várunk.
1: Iskolások és felnőttek számára is több csoportot kínál az Agóra, melyek ezek?
2: Természetesen a leginkább érett korosztály, azaz általános iskolás korosztály, felnőtt korosztály és a középiskolás korosztály. Mókás Bocsok báb csoportba várjuk az alsó tagozatos gyerekeket, akik nagyon szeretnének bábozni. A Grimas színjátszó szakkörből két csoportunk is indul. 8-12 éveseket kezdő csoportba várunk, 12-18 éveseket, tehát bőven középiskolásokat is várunk a haladó csoportba. Akropolis Táncszínházban az általános iskolás korosztálytól egészen a szenior korosztályig minden korosztálynak van csoportja. Van Filip társastánc csoportunk, van karate csoportunk, ahova szintén várunk általános iskolásokat, óvodásokat és középiskolásokat. Aki névtáncot szeretne választani, számukra a Ha te tudnád tánctanodát tudjuk ajánlani. Itt is van már 3 éves kortól néptánc, utána pedig 7-9 éves kortól különböző korosztályú csoportokban, szintén egészen középiskolás korosztályig várjuk a táncolni vágyókat. Nagyon-nagyon sok olyan csoportunk van, amibe felnőttek, gyerekek, középiskolások egyaránt járhatnak. Ilyen például a rajzfestés oktatásunk, ami minden héten van, hétfőnként 5-től 7-ig. Itt nagyon szépen együtt dolgoznak diákok, középiskolások, felnőttek. De ugyanígy a Szeged Big Bandben, ami a Deák Big Bandben alakult. Itt is vannak középiskolások, de zenében felnőttek, akik különböző hangszeren, szaxofonon, dobon, trombitán, harsorán tudnak játszani, és jazz, muzsika iránt érdeklődnek. Nagyon népszerű csoport a fotókör, ahova szintén várunk középiskolásokat, felnőtteket. De mindenféle tánccsoportunkban, a hastáncban, a pilatesbe, a line dance csoportban szintén elsősorban felnőtteket várunk. Nagyon érdekes például a horgolókör, ami minden szerdán van 5-től 7-ig, mert a horgolókörbe általában felnőtt hölgyeket várunk, de a horgolás például egy nagyon-nagyon népszerű műfaj középiskolások és fiatal felnőtt korosztály körében is, tehát ide is várunk minden érdeklődőt, akár férfiak, akár nők. A Dagórának több kórusa és több zenekara van, az Argenteus hangműhely, a Szegi Endre pedagógus női kar és a Bartók Béla kórus, mindegyikbe kottát olvasó, kottát olvasni tudó, elsősorban hölgyek, de az Argenteus hangműhelybe hölgyek és urak jelentkezését várjuk. Két kiemelt zenekarunk van a Szeged Big Banden kívül, a Fricsei Ferencvárosi Fúvózenekar és az Universitas Szimfonikus Zenekar. Mind a kettőbe hangszeren játszani tudó, kottát olvasni tudó amatőr zenészek jelentkezését várjuk, akik már-már hivatásszerűen végzik ezeket a zenei tevékenységeket. Az érdeklődőknek azt tanácsoljuk, hogy tájékozódjanak az Agóra honlapján. Nézzék meg a közösségeink felhívást, az érindító programfizetet, és az adott időpontban, amikor a csoport foglalkozása van, egyszerűen csak jöjjenek el.
1: Meddig lehet csatlakozni, évközben is ugyanúgy bekapcsolódhatnak el az érdeklődők?
2: Alapvetően a közösségválasztás elsősorban szeptember elején, szeptemberben szokásos, de a legtöbb közösségünkbe a tanév során bármikor be lehet kapcsolódni.
0: Ugye? Meg lehet találni egyébként tényleg itt szeptember havában, az agórában azt, ami közel áll a szívünkhöz, az, ami a hobbink, hogy milyen válaszok érkeztek a kérdésre, annak természetesen majd a Café 88 hétvégében, a későbbiekben a végére járunk. Most érkezik a Halott pénz gyerekek című dala, utána pedig mindjárt a Báb Színház is szerepet kap.

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Café 88 hétvégében témák érik egymást, na meg várom, és jönnek is persze, de gondoltam jelzem, a Bányai Cukrászda nyereményért a szülinapi köszöntések azoktól, akik ma ünnepelnek, vagy azokat lehet ma köszönteni, és akik a héten a házassági évfordulójukat ünnepelték, őket is meg lehet lepni, valaki közülük is a tortával gazdagodik, a 0632998888-ra várom ezeket az üzeneteket. Képzeld, ma debütál a Szegedi Kövér Béla Bábszínház legújabb előadása, a Halhatatlanságra vágyó királyfi a címe. A gyermekeknek szóló darab díszlete az örökké valóságot egy futószőnyeggel és egy homokórával ábrázolja. Kis Ágnes a Bábszínház igazgatója a királyfi történetéről, illetve a bábszínházi évad következő bemutatójáról is mesélt Kovács Bencének.
1: A Kövér Béla Bábszínház idei évadát a Halhatatlanságra vágyó királyfi produkciójával kezditek. Miről szól ennek a története?
2: Aha, egyébként pont most, hogy kimondtad, rájöttem, hogy azt hiszem, hogy minden alkotó ember vagy művész ember halhatatlanságra vágyik, nem csak a királyfi. Hát ez egy klasszikus mese, de hogy a történet egyébként arról szól, hogy van egy királyfi, aki megtanul egy csomó mindent. Édesapja azt mondja, hogy most már akkor meg kell nősülnöd, át kell venned a birodalmat, de ő nem akarja, mert neki egyetlen fontos vágya van, hogy halhatatlanná váljon, és elindul, megkeresi a halhatatlanságot, és három nagy országba érkezik meg, ahol mindenféle tulajdonságokat magára vesz, vagy skilleket gyűjt, és egy-egy királylánnyal él együtt, az egyiktől megtanul szárnyalni, vele 600 évig él, illetve addig élhetne, de nem akar, mert ő halhatatlanságra gyúr, aztán a másiknál köveket pakol, nehéz dolgokat visz, a harmadiknál pedig varni tanul, és aztán a végén megérkezik a halhatatlanság országába. Az első helyen ugye 600, a második 800, a harmadikon 1000 évig élhetne, és voltak éppen, hogyha nagyon erőteljesen elemeznénk, akkor azt látnánk, hogy ez a szerelemnek a pályája, amikor van a testi, a fizikai rész, akkor van a szellemi rész, meg van a lelki rész, de hogy külön-külön egyik sem működik a szerelem, akkor működik, ha mind a három láb megvan. És a halhatatlanságra vágyó birodalomban, vagy a halhatatlanság birodalmában ott van a királylány, aki mind a hármat abszolválja neki, és akkor ott él vele boldogan, és akkor egyszer csak rájön, hogy azért ő megnézni az édesapját, és hiába mondja neki a királylány, hogy de hogy már rengeteg idő eltelt, ő már nincs. De ő makacs, csökönyös, és visszamegy, és ott összetalálkozik a halállal, mert hogy a halál elől senki nem futhat el, és elindul egy hatalmas üldözés, és végül a halál és a halhatatlanság királylánya elkezd a királyfin, hogy úgy mondjam, versengeni, és lesz egy verseny, és hogy ki nyer, azt nem akarom spoilerezni, de valójában maga a történet, bár a halhatatlanságról szól, de Veres András rendező nagyon szép koncepciót talált ki, mert gondolkodott, hogy mi valójában a halhatatlanság, vagy mi által vagyunk azok, és ő arra jött rá, hogy a szerelem. Úgyhogy ezt vasárnap délelőtt 11-kor fogjuk bemutatni a nagyteremben.
1: A halhatatlanság képében a szerelmet hogyan tudjátok színpadra vinni, milyen különleges megoldásokat alkalmaztatok a bábok, illetve a díszlet terén?
2: A díszlet izgalmas nagyon, mert egyrészt egy hatalmas homokóra az alapja, és futószőnyeg van, és ugyanolyan, mint az élet, hogy futunk, mint egy ilyen mókuskerék, vagy egy ilyen futópadon, soha sincs megállás, és ezzel valahogy megpróbáljuk megfogni az időt, ami egyébként azt hiszem, hogy színház szempontjából a legnehezebb. Egyszer volt egy rendezés, amiben megkérdezte Novák Eszter rendező, hogy de Ági, oké, okay, de hogy mi volt itt a fő hívószó, és mondta, hogy az idő. Na hát az nem sikerült, mondta ő. És valóban nagyon nehéz megfogalmazni az időt a színpadon, meg ezt keresni. A szerelmet azt finom gesztusokkal meg lehet mutatni. Alapvetően a báb nagyon alkalmas arra, hogy sűrítsen. Jobban sűrít, mint az ember színház, és nagyon szép gesztusokkal, lirai módon meg tudja mutatni a szerelmet, de hát ez egy olyan műfaj, amit látni kell, és nem egy könyv, amit el kell olvasni, hanem látni kell.
1: Hogyan folytatódik ezután az évad?
2: A következő bemutatónk az a Róka szemű című népmese lesz, a Róka szemű menyecskéből, Fodor Orsolya rendezi. Ez egy egyszemélyes előadás lesz Spergel Anna színésznőnknek. Szerintem az ő neve nagyon sokat mond a szegedieknek, kiváló színművészről van szó. Ott tart, hogy bármit el tud játszani, de soha nem játszott még olyan előadást, amit egyedül kell vigyem. Minden szereplő ő nem tud számítani kollégára, mert ha valamit nem rak be magának, nem készít be kelléket, vagy nem vesz föl bábot, akkor bajba van, mert nem tud mit csinálni, föl kell magát találja. Ez egy nagyon nehéz dolog, véleményem szerint egyébként a legizgalmasabb formája a báb színésznek, meg a színész életének is, olyan, mint egy monodráma, csak plusz bábokkal, sok-sok bábbal. A történet meg van kicsit csavarva, Nagy Orsi dramaturg azt találta ki Fodor Orsi rendezővel, hogy ebben a mesében ember a rókaszemű menyecske látszólag a főszereplő, ez egy ilyen állatmesés, egy ilyen állatmenyasszonyos főlegényes mese, de hogy a mese mégsem róla szól eredetileg, hanem a királyfiról, aki keresi a szerelmet, és nem tudom. Tehát a rókaszemű menyecske mégiscsak egy ilyen plusz adalék hozzá, és megfordították az egészet, és ő lesz a főszereplő, egy bíróságon áll, és meg kell magát védenie, mert mindenféle vádak érik, hogy lopott csalt, átverte a farkast, ugye? Tehát a többi meséből átemelt negatív sztereotípiákat beemelik, és meg kell magát védenie, és akkor van egy története, ami viszont pozitív. Ez pedig maga a rókaszemű menyecske történet, amit elmesél a bíróságon, eljátszik a lopott tárgyakkal, tehát tárgyjáték lesz, és a végén, hát hogy felmentődik-e vagy nem, azt tényleg akkor tudják meg a nézők, ha eljönnek.
0: A Báb Színházban tehát nincs megállás, a Halhatatlan sláger a vágyó királyfi ma debütál, derült ki Kovács Bence interjújából. Itt a folytatásban pedig mindjárt foglalkozunk a Mentorháló őszi programsorozatával is. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Szóval Café 88 hétvége, ahol újabb téma következik, ugyanis az ünnepek, a világjárás és az oktatás is helyet kap a mentorháló hamarosan induló őszi évadában. Összesen 8 előadással és beszélgetéssel készülnek a szervezők olyan témákban, amik akár a mindennapi szinten is érinthetik a szegedieket. Az őszi sorozatot szeptember 22-én az Újrakezdés pszichológiája című est nyitja. Egyebek mellett erről is mesélt részletesebben Porkoláb Mihály főszervező Kovács Bencének. Füleljük bele ebbe a beszélgetésbe.
1: Milyen beszélgetéssel indul a mentorháló őszi szezonja idén?
2: Szeptember 22-én indul a mentorháló 2026-os őszi évada. Idén ősszel az IH rendezvényközpontban 8 előadásra rendezett beszélgetésre számíthatnak a látogatóink, illetve emellett még a Somogyi Könyvtárban zajló sorozatunkban további 4 előadáson vehetnek részt az érdeklődők, ott oktatási pedagógiai témájú előadások zajlanak. Az IH rendezvényközpontban őszi évadban az első Dr. Svethelszky Zsuzsa szociálpszichológus előadása lesz az Újrakezdés pszichológiájáról, aminek talán az egyik legnagyobb apropója pont a szeptemberi indítás, hiszen a szeptember az egyfajta pszichológiai új évként is értelmezhető, és az újrakezdés ilyen értelemben egy természetes lépés ilyenkor szeptemberben mindannyiunk számára, hiszen úgy szocializálottunk, úgy nevelkedtünk, hogy ez egyfajta visszarendeződés a normál menetbe, és természetesen az újrakezdésnek teljesen más vetülete is vannak, ami az élet különböző szakaszaiban való elakadás, probléma, változásoknak a kezelése, erről lesz szó.
1: Milyen további előadásokon, beszélgetéseken lehet részt venni még az ősszel?
2: A szeptemberi második vendégünk Endrei Judit lesz, a közismert legendás televíziós személyiség, akivel egy beszélgetés valósul majd meg. Itt tulajdonképpen Endrei Judit nagyon sikeres életútjáról és szegedi kötődéseiről, élményeiről lesz szó. Októberben szintén 2 előadást hallhatnak a hozzánk látogatók. Elsőként október 13-án professzor dr. Gyarmati Éva lesz a vendégünk, aki Magyarország egyik vezető oktatási szakembere, a mozgás és a tanulás összefüggéseiről fog mesélni a tőle megszokott nagyon magas színvonalú előadásában. És október 20-án pedig folytatódik a mentorhálónak az a törekvése, hogy a mentorháló sorozaton belül egyfajta ilyen egészségügyi mini sorozatként az egészségünkkel kapcsolatos előadásokat, beszélgetéseket halljanak a részvevők. A magas vérnyomásról lesz szó, és ennek az előadásnak a előadójaként első alkalommal lesz a sorozatunkban professzor dr. Farkas András, a Szegedi Tudományi Egyetem kardiológus professzora, aki kollégái és betegei körében is rendkívüli népszerűségnek örvend. Aztán novemberben érkezik hazánk egyik legismertebb Kína szakembere, dr. Salád Gergely személyében, és Kínáról lesz szó, hogy a 21. században honnan jön és hová tart ez a bizonyos hatalmas fejlődés, ami Kínában megvalósul. Novemberi második előadásunk pedig november 24-én lesz, amikor egy világutazó házaspár, Farkányi Árpád és Záru Zita lesznek a vendégeink. Ők már 2 alkalommal is megkerülték a Földet utazásuk során, körbejárták a Földet. Első alkalommal Nászútjukon, ami 4 évesre sikeredett, és ezt biciklivel sikerült nekik, fekvő biciklivel megvalósítani, 46 országon keresztül. A második alkalommal pedig az időközben megszületett 4-6 és 8 éves gyermek gyermekeikkel, lakókocsival. Egyébként világkörüli útról lesz szó, hogy hogyan utazok körbe a világot, kerékpárral, vonattal vagy lakókocsival éppen. Decemberben pedig 2 előadásunk maradt. Az első előadó Antalfi Péter történész, stand-up history előadó, akit tavaly köszönthettünk első ízben, nagyszerű előadással. Most azt gondolom, hogy sokak számára érdekes és vonzó előadással készül, Firenze és a Mediciek lesznek a fókuszban, és a reneszánsz születése, és itt egyrészt nyilván egy történelmi finomságok lesznek, például a divatnak a születése, a reneszánsz egyéb betületei, de lesz itt például gyilkosság a katedrálisban, tehát egy kifejezetten sokszínű történelmi előadásra számíthatnak azok, akik velünk tartanak ezen a decemberi alkalmon, és a sorozat idei őszi záró előadását pedig dr. Szabó Éva, egyetemi oktató pszichológus fogja tartani az ünnepek pszichológiájáról, egyrészt arról, hogy hogyan éljük meg az ünnepeket, és hát arról is, hogy hogyan lett ez árucikk.
1: Azért ennek a 8 előadásnak a tematikája elég szerteágazó. Mi alapján döntitek el, hogy kiket és milyen témákban hívtok meg?
2: Hát az egyik legfontosabb szempont a mentorháló sorozat szervezése kapcsán pont az, hogy sokszínű legyen, tehát a körülöttünk levő világ és a bennünk levő világnak a minden szeletét lehetőség szerint érjük el, vagy minél több szeletét érjük el, hogy kiket hívunk vissza. Itt fontos megemlíteni, hogy a mentorháló elmúlt éveiben tényleg gyakorlattá vált az, hogy azok az előadók, akik jól szerepeltek és nagy sikerre szerepetek, sikeres előadásokat tartottak, őket rendszeresen visszahívjuk, mert a nagy népszerűségnek örvendenek nálunk, azon túlmenően, hogy ők kiváló szakemberek, amellett egy nagyon fontos szempont, hogy jó előadók is legyenek, tehát hogy ezen a 600 fős nagy teremnek a színpadán mondjuk így, hogy nem egyszerű feladat a közönség minden tagjának a számára sikeres előadást tartani.
0: Porkolák Mihályt, a Mentorháló főszervezőjét hallottad az iménti percekben itt a 88-ban, ahol újabb szegedi kedvenc következik, na meg még gyors befuthatnak tudod a születésnap és a házassági évfordulós játék köszöntő üzenetei, 9 óráig várom ezeket.
3: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
4: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó. Az alvás szakértője.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
10: Szeptember 18-20 amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
11: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
10: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
11: DJ, élő szakszofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
10: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
12: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
13: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
14: 17. Pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
15: Hová mész, kisfiam? Elemér?
16: Nem, Bortér.
15: Hogy megváltozott ez a vicc?
17: Hát muszáj volt neki.
18: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
19: Legyen neked is lámás poharad.
18: Bortér. Minden korty megér egy misét.
20: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
21: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
20: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan.
22: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
9: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
1: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Diego Szeged. Vásárhelyi Pál utca 3-5. Telefon 62-422-448.
17: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cseri modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik! Cseri Linártech a Szeged plázában. Várunk, mert létezik! Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
23: Ez reklám volt.

0: Honnan is a Hang Up az iménti percekben itt a Café 88 hétvégében, ahol ugye volt egy kérdésünk is, az ügyben érdeklődtünk a mai napon, hogy kinek mi a hobbija itt Szegeden és a környéken. Andi Újszegedről írt nekünk, hogy mostanában a kovászos kenyér sütésre kattant rá és be is szippantott. Tehát egyébként milyen jó is az. Nekem a hobbim a hajnali horgászat a Tiszán, csak a béke meg a víz. Pistabától kaptuk az üzenetet. Én legót építek 34 évesen, és most épp a Millennium Falcont rakom össze. Zoli üzenete volt, aztán van, aki reggeli futással kezdi a napot, és éppenséggel ez a hobbija. Ezt az üzenetet Nóritól kaptuk, de vannak, akik a társas játékra szavaznak, például Dani és a baráti társasága sokat társasozik, illetve a hobbim a városi fotózás, főleg Szeged rejtett hegyeit vadászom. Katától kaptuk ezt SMS-ben a 0630 299 88 88-ra, és Lacinak is különleges hobbija van, ha lehet így fogalmazni. Ő VHS kazettákat gyűjt, már több száz darab van neki. Na hát még egy TK-t is lehet nyitni, Laci, és mindenki más. Köszönöm szépen az üzeneteket. Ennyi volt a Café 88 hétvége a mai napra, itt a Rádió 88-ban. Sok minden szóba került, akár ugye a 9. sírású verseny, ahol a vásárhelyi csapat remekül szerepelt, illetve szóba került az is, hogy már nem sokáig lehet nézegetni a trópusi lepkekert gyűjteményét Szegeden a fűvészkertben. Deák Zsuzsanna életművéről is szót ejtettünk, amely ugye Szegeden egy kiállítás keretében már látható. A szegedi kortársba lett őszi premierje, a Marilyn Monroe történetét feldolgozó sztori is szóba került, de az Agórába is ellátogattunk, ahol a kisbabáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget. A Báb Színház legújabb előadása is szóba került, amely pont a mai napon debütál, és a Mentorháló őszi programjaiba is betekintést nyerhettünk. Ennyi fért már a Café 88 hétvégébe. A műsort Nagy Ágnes felelős szerkesztő, valamint Bisztriczki Sára és Kovács Bence riporterek állították össze. Én Szeri Csaba vagyok, és számítok a folytatásban is a figyelmedre. Egészen egy óráig maradok a mikrofonnál.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Bátran töltsük a szabadban a mai napot, gyönyörű kora őszi időnk lesz Szegeden 22 fokkal. A séta mellé pedig hallgassunk régi klasszikusokat, ha már a Queen és Prince felvételeiből is új lemezek jelentek meg. A részletekkel mindjárt jövök a hírekben.
4: Napközben is dolgozol? Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A Szent István téri után megnyílt Szeged második automata személyzet nélkül is működő üzlete a Temesvári körúton. A bolt különlegessége, hogy a nap 24 órájában kiszolgálja a vevőket, ha pedig elakadnak, egy diszpécser távolról is tud segíteni. Bessenyei István, az automata boltokat fejlesztő Laurel Kft. Vezetője külföldön azt tapasztalta, hogy ezek az üzletek a kisebb településeken is javítani tudják az ellátás színvonalát, sőt a bérkülönlegesség költségek is csökkenthetők.
9: Mi egy egyedi fejlesztéssel önkiszolgáló kasszákat integráltunk kapuvezérlőkkel, AI-os kamerákkal, olyan kamerákkal, amik a vásárlói visszaéléseket időbe észre tudják venni, illetve az AI-os technológiák egyre fejlettebbek, tehát mi is a legutolsó, legfejlettebb technológiákat alkalmazzuk itt, egész kifunamult dolgokra tud figyelni az AI.
3: Folytatódik a szegedi gyermekklinika fejlesztése. Az elmúlt időszakban az intézmény új sürgősségi és infektológiai osztállyal, műtőblokkal és egy vadonatúj épületben egy új pszichiátriai osztállyal gazdagodott. De a beruházások még nem álltak meg. Az intenzív osztály és az onkohematológiai részleg is megújulhat. Az osztályt 10 ágyasra tervezik, egy HEPA-szűrős, izolációs szobát, szülővel elhelyezhető kórtermet, egy kezelőhelyiséget, játszó szobát és egyéb kiszolgáló helységeket alakítanának ki. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett. Valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. És kereki fordulók alkalmából jelentek meg új lemezek a Queen és Prince felvételeiből. A Queen 1986-os londoni Wembley koncertjének felújított hanganyaga Live at Wembley Stadium címmel jelent meg, míg Prince Timeless című albumán 10 korábban kiadatlan felvétel hallható. A kiadványok a két legendás előadó jubileumához kapcsolódnak. Freddie Mercury idén lenne 80 éves és 35 éve hunyt el, Prince pedig 10 éve, 2016-ban halt meg. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A folytatásban már a Rádió 88 hétvége szól, ahol természetesen ebben az órában a születésnapos játékkal is jelentkezünk, nem sokára csörög valakinél a terveim szerint a telefonnal, meg Purple Disco Machine-ra is csöröghetünk egyet, már itt a Fireworks című dala, üdvén Szeri Csaba vagyok.

Kesha és a TikTok a 88-ban. Ne feled, a Calvary a sugárúton még megvan a lezárás, talán már hozzászoktunk, de hát ha véletlen új az információ, ott ugye most nem lehet átjutni, még talán egyébként a jövő hét közepéig az a tervek szerint úgy is lehet. Viszont tudod, hogy lesz? Úgy lesz, hogy indul a nagy szegedi árkád kincskeresés, már a holnapi napon itt a Rádió 88-ban, és nem csak az éterben, hanem akár a Rádió 88 közösségi média felületeit is érdemes figyelni. Hát lényegében naponta több alkalommal, minimum kétszer a délelőttben és a délutánban is érkezik majd egy-egy nyom, egy-egy rejtjel, ami elvezet egy elrejtett QR kódhoz, illetve egy Árkád Szeged ajándékkártyához. Ha ismered Szegedet, akkor azt hiszem könnyű lesz a játék, ha nem, akkor se lesz annyira bonyolult és nehéz, de érdemes figyelni a nyomokat és a legjobb nyomozói képességeket holnapra fényesre csiszolni és kiélesíteni. Holnap tehát már a délelőttben jön az első nyom, szeptember 14-től 23-ig a nagy szegedi árkád kincskeresés, itt a 88-ban és a Rádió 88 közösségi média felületein is. Hold My Hand, ez meg a dal címe, Jazz Glinné most a folytatás.

0: Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: A

0: Rádió 88 hallgatóinak egy kedvence, Tame Impala a Draculával, legalábbis a zenei tesztünkben ez a dal is egészen pazarul és remekül szerepelt. A folytatásban pedig persze, hogy jönnek újabb szegedi kedvencek, meg nem sokára a születésnapos játékunk is. Egészen biztos, hogy Jude Law és a Spanov is velünk lesz. No és Shawn Mendes is fölkészül a When You Gone című dalával. Bizony, Szeged kedvencei a hétvégén is a 88-ban.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
5: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ön már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
6: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
7: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
8: 17. Pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
9: Hová mész, kisfiam? Elemér?
10: Nem! Bortér!
9: Hogy megváltozott ez a vicc?
11: Hát muszáj volt neki.
12: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
10: Legyen neked is lámás poharad.
12: Bortér. Minden korty megér egy misét.
13: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
14: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban, a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán, vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
15: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
16: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
15: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
17: Tisztelt szegediek! A SETAF Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setup Kft.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
19: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
18: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül. Hát nem! Cseri modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cseri Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
21: Ez reklám volt.

0: Farm Buren dalát hallgattuk, a This Is What It Feels Like szólt az előző percekben itt a 88-ban, ahol már eljött a pillanata a születésnapos játékunknak, hiszen ma is vártuk 9-ig a Bányai Cukrászda finomságáért a köszöntő üzeneteket. Nézzük, hogy kik ünnepelnek!
1: Szülinapokhoz partner az év minden napján a Cukrászdiszkont.
0: Például Vargáné Bálint Edina ma születésnapos, Szántó Alíz is ünnepel, Vas Petrának is nagyon boldog születésnapot kívántak. Ma ünnepli a születésnapját a 22-et Veszelka Sebastian. Jenei Sándor 71 éves lett, Kardos Józsefnek kerek 80. születésnapja van, de Sisak Petra is ünnepel a mai napon, és Krisztián anyukája, az ő nevét pontosan Krisztián nem írta ide, de neki is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és Szokai Nikolettnek is, akit anya és apa köszöntött, Niki pedig már itt van velünk a vonalban. Hogy vagy? Hogy indult a napod?
2: Jól indult. Eddig jól telik.
0: Mikor ébredtél?
2: 2 órája kb.
0: De akkor ez föltételezi azt, hogy a szombatban nem volt ereszdel a hajam? Vagy volt és koránkelős vagy ettől függetlenül?
2: Koránkelős vagyok. Aha.
0: De bulisztatok tegnap, megünnepeltétek?
2: Ma fogom a barátaimmal.
0: Ja, ma lesz. Ja, jól van, mire készültök?
2: Igazából semmi extra, csak összeülünk társasodni meg egyebek.
0: Mi a kedvenc? Mi szokott előkerülni? Már társasból.
2: Hát változó.
0: De ilyen összetettebbek is, vagy ilyen tök egyszerű unózás van, vagy azért annál egy picit magasabb a tét?
2: Igazából mind a kettő. Összetett aha. játékok is, meg unó is előkerül.
0: Az unózás meddig tart? Mert 20 perc után mindig megsértődik valaki a mi társaságunkban. Ez általában én vagyok egyébként. De hogy ilyen, igen, van, aki nem tud veszíteni. Az a rossz unózni, nem?
2: Hát, ha megsértődik, akkor a legjobb.
0: Igen, én is azt hiszem, jó van. Tortázás lesz egyébként, Niki?
2: Most nem terveztünk tortázni.
0: Hát figyelj, akkor keresztül húznánk ezt, jó? Mert hogy a Bányai Cukrászda jó voltából van egy torta, ami viszont a tiéd.
2: Ó, köszönöm.
0: Jó, úgyhogy egy picit akkor ezt áthúzzuk, de azt hiszem, hogy talán nem, meg nem sértődsz, és jó lesz ez, ugye?
2: Köszönöm.
0: Oké, jól van, Niki. Isten éltessen, és köszi szépen, hogy beszéltünk.
3: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.

0: Kellemes kora őszi időnk lesz ma Szegeden, úgyhogy érdemes sétálni egyet és élvezni az őszi nap sugarait. Ma 22 fok lesz, és bár fűteni még nem kell, de a SZETÁV mégis azt kéri, csavart fel a szelepet maximális 5-ös fokozatra. Hogy miért, arról a hírekben hallhatsz bővebben.
1: Dani!
2: Kedzó!
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.

0: Ha a távfűtést használsz, csavard fel a szelepet maximális 5-ös fokozatra. Ezzel a fűtés szezon sikeres kezdetét biztosítod, hiszen a Szegedi Távfűtő Kft. A következő hetekben légteleníti a rendszerét. A szelep kinyitásával a radiátorból is távozik a levegő, de ha az mégis bent reked, az később az egész épület fűtésében fennakadást okozhat. Bozó Gábor, a Szetáv műszaki vezetője hozzátette, város szerte mintegy 28 ezer épületben üzemel a távfűtés télen.
1: Amíg el nem indul a fűtés, addig arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy maradjon ebben az ötös állásban ez a szelep. Miután majd ugye elindul valamikor októberben várhatóan a fűtés, ez ugye a külső hőmérséket fogja megszabni, de most az előrejelzések alapján úgy látjuk, hogy októbertől hamarabb nem fogunk indulni, akkor már mindenki fogja érezni, hogy meleg a radiátor.
0: Új parkettát kapott a Deák Gimnázium tornacsarnoka. A Szeged.hu azt írja, a padlót a Szedeák kosárlabda csapat újítatta fel 70 millió forintból. Az intézmény és a sportegyesület együttműködése 1992-re nyúlik vissza. Ma már hetente több mint 20 óra edzést tartanak itt a kosarasok, valamint ez a helyszín az utánpótlás meccseknek is. Orbán Viktor nemzeti ellenállást hirdetett Köcsén. A volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ők a jobb oldal, és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben szerinte az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból, a gyarmattartó neve Brüsszel. Azt ígérte, felveszik a kesztyűt és harcolni fognak. És papuccsal verte vissza a kislányára támadó préri farkast egy anya Arizonában. Az anya és 4 éves kislánya házuk közelében sárkányrepülőzés közben találkoztak össze az állattal, amely azonnal rátámadt a gyerekre. A nő kiabálva és a papucsával hadonászva próbálta elkergetni a préri farkast, miközben az őt is arcon harapta. Végül sikerült visszaverni az állatot. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 10 óra után is itt a 88-ban a Rádió 88 hétvége. Mindjárt a házassági évfordulós játék is érkezik, na meg rengeteg szegedi kedvencre lehet számítani. Például Taylor Cruz fölvezetésével a Dynamite szól. Már is a vasárnapunkban. Üdvén, Szeri Csaba vagyok.

Ray Dalton és a Blood Running a Rádió 88-ban. Ez is egy remek szegedi kedvenc, de akár újabb szegedi kedvencekről hozhatunk döntést a Rádió 88.hu per zene oldalon, hiszen ugye megint a szerdában fölkerült újabb 20 dal részlet, amelyet értékelni lehet. Bruno Mars Epet című dala ott van, ami szerintem majd jól szerepel, de akár Kincsestől a Te vagy a fény is ott a listán, vagy Stromae egy dala, de Rick Astley-nek a Never Gonna Give You Up-nak is helye volt, és akár egyébként a Punani Massive Szép című dalának. Lehet dönteni és értékelni egy 4-es skálán ezeket a felvételeket, meg még néhány másikat egy-egy dal részlet alapján. Szállj be az online kitörtők sorába, mert hogy életünk zenéit keressük, és tényleg minden szegedire, minden hallgatóra szükség van, hogy megtaláljuk a nagy kedvenceket, na és hát nyereményünk is van. Egy páros belépő a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, úgyhogy kíváncsian várjuk majd az eredményt. Szerdán pedig jön az újabb sorsolás, azt pedig ne feledjük el, hogy ha már Rádió 88 és zenék, akkor ugye hétköznap a munkaidőben 9 és 17 óra között kétszer ugyanazt a dalt egészen biztos, hogy nem hallod. Hát mi így csináljuk a változatosságot. David Guetta és Anne Marie pedig a Hathaway talán a feldolgozásával. Na vasárnapban itt a Baby Don't Hurt Me.

0: A Blaha Louisiana és a Nem Ereszt a 88-ban, a csapattal pedig a Szeged ifjúsági napokon is lehetett találkozni, itt pedig jönnek az újabb kedvencek. A hirdetői tippek és ötletek után a Hanson-dala például színezi majd a vasárnapunkat. Valamint Chaperone-nak és a Good Luck Babe-nek is bizalmat szavazunk. A jövő héten pedig akár majd a Lucky Let's Go-ban is találkozhatunk 15 órától.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
5: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
8: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
9: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regán Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
10: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül? Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
11: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
12: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
11: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
12: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 7000 forintos wellness kupon jár.
11: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
12: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
11: Hosszabbítsd meg a nyarat.
4: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
2: Ez reklám volt.

0: Hello, Eva Max és a Car Keys az iménti percekben itt a 88-ban, a Rádió 88 hétvégében pedig már a házassági évfordulós játékunk jön, hiszen ugye a Bányai Cukrászda tortája itt is rendelkezésre áll, és hát többen is ünnepeltek szerencsére Szegeden és a környéken az elmúlt időszakban, az elmúlt hét napban. Például Förgeteg István és felesége a 35. házassági évfordulójukat ünnepelték, dr. Fekete Szabóné Ács Emőke és dr. Fekete Szabó Tamás 15. házassági évfordulójukat ünnepelték a héten. 6 éve házas Kószó Tibor és Laura a felesége. Aztán Kónyáné Bokor, Anita és Kónya Zoltán is most ünnepelték a 11. házassági évfordulójukat. Reisinger Ferenc és Reisinger Ferencné 59. házassági évfordulójukat. A 700-et gratulálok! Kormányos Éva és Csomós Pál sem marad el ettől sokkal. Az 51. házassági évfordulójuk volt a héten. Farkas István és Farkasné Kutasi Katalin pedig a 29. házassági évfordulójuknak örülhettek. Valamint Hajdú Pintér, Marietta és Hajdú Viktor is. 5 éve házasok, Marietta pedig már itt van velünk a vonalban. Na milyen volt 5 éve ez a nap? Az 2021 volt akkor, hogyha jól számolom.
1: Így van, 2021 volt, nagyon szép napos időnk volt. Hát

0: Ünnepelni, igen. Ugye 11-én volt a házassági évforduló, az péntek volt, és már akkor ünnepeltük egy kis reggelivel, elmentünk reggelizni a Szent István térre, meg ebédelni is voltunk, sütiztünk. Akkor ilyen kis lagább, csavargósabb napot tartottunk.
1: Nagyon helyes, jól van. Ezt ma még megspékelnénk egy plusz tortával a Bányai Cukrászda jó voltából. Mit szóltok hozzá? Ha jöhet még egy pici kalória, akkor hozzátennénk a magunkét, oké?
0: Mindenképpen.
1: Hát nagyon boldog házassági évfordulót kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönjük, ez szuper.
1: Nagyon szívesen, örülök, hogy beszéltünk, és minden jót kívánok nektek. Hello, hello!
0: Köszönjük, szia!

0: Délután 22 fokot mérhetünk, eső nem várható, így érdemes szabadtéri programot tervezni. Akár biciklizthetünk is egyet, ahogyan a gyerekek is teszik a Bicibusz programban, amelyről többet is hallhatsz hamarosan a hírekben.
1: Dani!
2: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Az ünnepek, a világjárás és az oktatás is helyet kap a mentorháló hamarosan induló őszi évadában. Összesen 8 előadással és beszélgetéssel készülnek a szervezők olyan témákban, amik akár mindennapi szinten érinthetik a szegedieket. Az őszi sorozatot szeptember 22-én az Újrakezdés pszichológiája című est nyitja. Erről bővebben Porkoláb Mihály főszervező osztott meg részleteket.
1: Dr. Szvethezky Zsuzsa, szociálpszichológus előadása lesz, aminek talán az egyik legnagyobb apropója pont a szeptemberi indítás, hiszen a szeptember az egyfajta pszichológiai új évként is értelmezhető. Az élet különböző szakaszainkban való elakadás, probléma, változásoknak a kezelése, erről lesz szó.
0: Elindult Szeged második bicibusz programja. A gyerekek Tápiról és Szőreg határáról a Karolina iskolába tekertek. Szeged első bicibuszát májusban indították el Tápén. Lényege, hogy a gyerekek közösen felnőtt kísérőkkel, főleg szülőkkel együtt biciklisznek el a suliba. A kezdeményezéshez most a Karolina iskola is csatlakozott. Magyar Péter miniszterelnök szerint Balogh Zoltán református püspök javasolta Orbán Viktornak, hogy 2016-ban állami kitüntetésre terjeszte fel a bicskei gyermekotthon később szexuális bűncselekmények miatt elítélt igazgatóját. Orbán korábban csak annyit mondott, hogy valaki terjesztette fel hozzá Vásárhelyi János nevét. Balogh neve azért is került elő, mert a püspök korábban elismerte, hogy lobbizott a bicskei ügyben elítélt Kónya Endre kegyelméért. És Ádám Martin meglőtte első szegedi gólját a MOL Magyar Kupában. 4 gólos győzelemmel jutott a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé a Szeged Csanád Grosics Akadémia, amely 4-0-ra verte idegenben az Iváncsát. A Szeged a következő forduló sorsolását várhatja, az NB2-ben pedig jövő szombaton Kecskeméten lép pályára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 11 óra múlott a Rádió 88 hétvége délelőtti etapja viszont még nem múlott el. Ajánlom magunkat, rengeteg jó szegedi kedvenccel, természetesen mindjárt az Aranytorna DS-vel is foglalkozunk egy picit. Na meg Harry Styles dala is itt már, szól az American Girls.

0: Picit mondhatjuk, hogy csöndesebb a vasárnap, de azért hallgatunk útinfóval a vonalban. Halló, mit látsz, mit láttál?
1: Szia, Józsi vagyok. Dorozsma felé a vasúti Antyár után bal oldalban kíváncsiak a sebességünkre.
0: Ah, így szállam.
1: Egy fehér furgon, Mercedes furgon nagykocsi.
0: Köszönöm. Hát aki kíváncsi, hamar megöregszik, de akkor ők ezt nem tudják, úgy tudik.
1: Kétségtelen, így van. Én is köszönöm. Hello.
0: Hello. Sziasztok.

0: Az ócsó macsó is a jó nekem, hát a vasárnap délelőtt a szerintem azért jó. Még picit ilyen ejtőzős, talán nem olyan kapkodós, legalábbis ebben bízom, hogy így telik. Nemes Roli kollégám viszont a héten pörgött, több interjút és beszélgetést is készített, például az Arany János iskolában az Aranytorna DS-e egyik nyílt edzésén, és az egyik elsőn egyébként ott volt a héten, és Bélteki Péterrel beszélgetett a szertornáról.
1: Sűrűn találkoztak azzal a jelenséggel, amikor a szülő két hét elteltével már követeli a hátraszaladót a gyerektől, és nem látja ezt otthon, és kérdőre van titeket, hogy miért nem tudja még mindig?
2: Nem, hogy két hét alatt, de már eleve azzal jön, hogy a gyerek azt tud szaltózni, és bejön ide a tornaterembe, és amikor egy bukfencet se tud megcsinálni, akkor ez
1: gyanús.
2: Gyanús, igen. Úgyhogy mi inkább az alapoktól építkezünk, és nem az a célunk, hogy minél hamarabb megtanuljanak szaltózni a gyerekek, hanem az, hogy minél jobb technikával, minél biztonságosabban megtanulják.
0: A mozgás fontos, és akár a torna is egyébként egy jóféle mozgásforma lehet. Tudtuk meg az előzőekben. Éjasz dala pedig már itt, az Éterben szól a Replay. Ez a Rádió 88. Zsarizle.

0: Megesik, hogy Katy Perry néha kihagy egy kicsit, és eltűnik néhány évre, vagy legalábbis a színpadokról, viszont az elmúlt időszakban új zenével jelentkezett. Avicii Burnt hallgattuk az imént. A folytatás pedig természetesen hoz még kiváló szegedi kedvenceket, jön például a Swedish House Mafia és The Weeknd közösen. Ez lesz a Most Flame, de a One Republicnak is jelenése lesz egy olyan dallal, ami a 88 zenei tesztjében is parádésan szerepel. Hétfőn pedig tudod mi jön? A kincsvadászat.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látvány tervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
6: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Diego Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5, telefon 62-422-448.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
2: Ez reklám volt.

Lady Gaga-t és a The Dead Dance című dalt hallgatok itt a 88-ban, attól a Lady Gaga-tól, aki úgy tűnik, hogy édesanya lett, legalábbis több fotó is ezt bizonyítja. Voltak egyébként tök jó ilyen szallagcímek ennek kapcsán, Lady Gaga-nak titokban gyereke született. Ez olyan fura, nem? Tehát, hogy ha más nem, legalább ő tudott róla, tehát, hogy azért magunk elől ez ilyesmit nem lehet eltitkolni, úgy hiszem, meg talán egy orvosi stáb is kellett hozzá, tehát nem volt ez teljesen titokban, de nyilvánvalóan egyébként. Hát Lady Gaga nem az a fajta, aki a magánéleti dolgait kiteregeti, és neki van egyébként azt gondolom igaza, viszont ha valóban így van, gratulálunk és sok boldogságot neki. A folytatásban pedig Nagy Milla érkezik, a folytatásban pedig már is jön a Lottika Mizu Millával, úgyhogy érdemes vele tartani egészen 4 óráig, aztán Mikos Ákos hangjával is lehet még a délutánban találkozni, 7-től pedig ma is Klub 88. Szeri Csaba pedig köszöni, hogy együtt rádióztunk. Holnap 1-től találkozhatunk, minden jót addig is visszhall.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Nyugodt őszi idővel zárjuk a hetet. 22 fokot mérhetünk ma, délután már több felhő lehet az égen, de eső nem várható. Élvezzük ki a hétvégét, mert holnaptól kezdődik az újabb munkahét és iskola hét a gyerekeknek. Több iskolában szabadszedéses menzát vezettek be. Hogy tetszik ez a diákoknak, arról bővebben hallhatsz mindjárt a hírekben.
2: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
0: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
0: Rádió 88, az életünk része.
1: Tetszik a szabadszedéses menza a szegedi gyerekeknek, pozitívak a nevelési és kulturális intézmények gazdasági szolgálatának tapasztalatai az első két hétben. A tanév kezdetével három iskolában vezették be, hogy a tanulók tetszőleges adag melegételt vehessenek magukhoz ebédre. Ezzel együtt már most drasztikusan csökkent az ételhulladék az NGS beszámolója szerint. Tóth András igazgató hozzátette, december végéig még 6 intézményben alakítják át az étkeztetést, januártól pedig havonta 2-2 iskolában teszik elérhetővé az új szolgáltatást.
3: Ez a hónap arról fog szólni, hogy meg kell néznünk, hogy kell a szolgáltatónak az ételpárokat kialakítani, hogy az étkezés teljes időtartama alatt biztosítani lehessen mindkét menüt. Egy visszajelzés volt, hogy az egyik salátának a dressingje elfogyott, de azt is rövid időn belül pótolta a szolgáltató.
1: Jogerősen pert nyert Duda Ernő professzor és fia ifjabb Duda Ernő Torockai Lászlóval szemben. A bíróság szerint Torockai László országgyűlési képviselő egy 2024-es videójában valótlanul állította, hogy a nemzetközi hírű virológus professzornak és fiának anyagi érdekeltségük volt a vakcinagyártásban. A bíróság Torockai Lászlót egyebek mellett másfél-másfél millió forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte. A Duda család a sérelemdíj teljes összegét jótékony célra ajánlja fel. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A hivatal működésének alig 2,5 éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. A hivatal vezetői éveken át a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezték költéseket is közpénzzel fizettek ki. És élete első Emmy-díját nyerte Sabrina Carpenter. A művésznő a Muppet Show egyik külön kiadásában volt társproducer és szereplő is. Az Emmy-díjat a legjobb előre felvett varieté külön kiadás kategóriájában zsebelte be. A díjjal az énekesnő félúton van ahhoz, hogy EGOT státuszt szerezzen magának, azaz birtokolhassa a 4 legrangosabb amerikai művészeti díj mindegyikét. Mivel már van 2 Grammy és 1 Emmy-díja, már csak egy Oscar és egy Tony díj hiányzik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Szép napot, én Milla vagyok, és ez itt a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Itt az ideje, hogy szétnézzünk, mi a helyzet Szegeden, és mi a helyzet a nagyvilágban. Most pedig érkezik az egyik kedvenc zeném, jön az I Had Some Help.

Ez volt Dash és Young Fly a Kiskecével, remélem meghozta az energiákat a mai napra. Nekem viszont a következő dalról egy elképesztő gyerekkori emlékem van. Úgy 8 éves lehetem, amikor megkaptam életem első karaoke szettjét, tudjátok, az a klasszikus mikrofon és is kis CD, azon a lemezen rajta volt ez a szám is, vagyis hát ennek az eredeti verziója, és én addig nyüstöltem meg, énekeltem megállás nélkül a szobámban, amíg végül anyukám is teljesen beleszeretett, és utána éveken át ez volt az egyik közös dalunk, nyilván azóta lett egy pár, de hát most ezt neki küldeném meg annak, aki szereti nosztalgiázásra, ugyanis Elle Farben becsomagolt egy elképesztően menő új köntösbe, jöjjön is a Lemon Tree.

0: Továbbra sem lassítunk itt a Lottika Mizuban, érkezik hamarosan a Turnaround, a Little Bit of Love, de itt lesz hamarosan Calvin Harris a Sweet Nothing-gal is.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér. Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről, és az ősz egy

0: legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
1: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
2: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
3: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
4: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
3: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
4: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 7x1000 forintos wellness kupon jár.
3: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
4: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
3: Hosszabbítsd meg a nyarat.
5: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
0: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental Nemzetközi Karrier oldalán jobs.continental.com.
3: Ez reklám volt.

0: Ez volt a Turnaround, és forduljunk meg mi is egy kicsit a magyar nyelv irányába, ugyanis a mai szó, amit elhoztam a kis kerekasztalos kibeszélésünkre, az nem más, mint a rest. A rest kérlek szépen egy olyan szó, ami lusta személyre utal, tunya személyre utal, aki nem szereti a munkát, nem szeret dolgozni, és henyél egész nap. Mindenkinek van ilyen barátja, nekem is van ilyen barátom, legalább egy ilyen embert ismerünk a környezetünkben. Én nem is kell olyan messze mennem, ugyanis a múlt héten hívott fel az egyik nagyon jó fiú barátom, hogy 20 percen keresztül nézett egy szinkronizált állatcsatornát, ahol a kanadai húdog gátépítési szokásait mutatták be, azért, mert úgy érezte, hogy nagyon messze van a távirányító, és nem szeretné megkeresni. Na hát a lustaságnak van ilyen szintje, és szerintem erre mondják azt, hogy rest. Tanuljunk a Palkó hibájából, és minden legyünk restek. Arra se, hogy meghallgassuk By Alex soron következő dalát, ami az Így hagysz el címet viseli.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Kiránduló időnk van ma Szegeden, érdemes a szabadban tölteni a hét utolsó napját. 21 fok lesz délután, változóan felhős napos idővel. Hamarosan pedig Liszka, Benna és Doron is lehet a gyerek neve. A hírekből többet is megtudhatsz erről.
0: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
0: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
0: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatod.

0: A Szent István téri után megnyílt Szeged második automata személyzet nélkül is működő üzlete a Temesvári körúton. A bolt különlegessége, hogy a nap 24 órájában kiszolgálja a vevőket, ha pedig elakadnak, egy diszpécser távolról is tud segíteni. Bersenyei István, az automata boltokat fejlesztő Laurel Kft. Vezetője külföldön azt tapasztalta, hogy ezek az üzletek a kisebb településeken is javítani tudják az ellátás színvonalát, sőt a bérköltségek is csökkenthetők.
1: Mi egy egyedi fejlesztéssel önkiszolgáló kasszákat integráltunk, kapuvezérlőkkel, AI-os kamerákkal, olyan kamerákkal, amik a vásárlói visszaéléseket időbe észre tudják venni, illetve az AI-os technológiák egyre fejlettebbek, tehát mi is a legutolsó, legfejlettebb technológiákat alkalmazzuk, itt egész kifunamult dolgokra tud figyelni az AI.
0: Már épül a bortér Szegeden. A munkálatokról fotókat is megosztott Botka László polgármester a Facebook oldalán, és a régió kedvenc őszi fesztiváljaként hivatkozott a program sorozatra. Az esemény szeptember 16-án kezdődik, és egészen szeptember 20-áig várja a szegedieket és a városba érkezőket. Semmisítették Kósa Lajos névreformját, írja 24.hu. Nem törlik azt a 145 utónevet, amelyet a testület kihúzott volna a választható nevek közül, sőt 10 új névvel bővül a lista. A névkérelmezés rendszerét is átalakítanák, hogy a szülők a mainál gyorsabban kapjanak választ. A mostani körben elfogadott nevek között van a Liszka, a Benna és a Doron is. És űrhajóra emlékeztető Giga Múzeumot nyit Los Angelesben George Lucas, a Star Wars alkotója. A Lucas Museum of Narrative Art csaknem 1 milliárd dollárból épült, és több mint 30 kiállító térben mutatja be a történetmesélés művészetét. Az intézményben az ókori műtárgyaktól Frida Kahlo festményein át a Star Wars világának eredeti alkotásaig számos különleges tárgy kap helyet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Lottika Mizu, én pedig Milla vagyok. Tudtad, hogy Selena Gomez az édesanyja tanította arra a bölcsességre, hogy a beszólásokra a legjobb válasz az mindig a kedvesség? Ebből a bölcsességből született később ennek a dalnak a címe, érkezik a Kill 'Em With Kindness.

Ez itt a Lottika Mizu, itt a Rádió 88-ban, és elérkezett az a pont, amikor megnézzük, hogy a héten mi nagy újság történt a nagyvilágban. Hát figyelj, elhoztam a hét legszürreálisabb hírét, amit hallottam. A New Yorki divat héten ugyanis bemutattak egy Lumen névre hallgató robotizált lámpát. Fontos, hogy lámpát. De ez nem egy olyan sima olvasó lámpa, amit így esténként fel-fel kapcsolgatsz, nem, ugyanis a fejlesztők szerint ez a kis szerkezet nem csak szobrászati díszel szobának, de önállóan meghajtogatja a szennyest, és még az ágyat is megveti helyetted. Érted? Egy lámpa. Szóval én hivatalosan kijelentem, hogy most azonnal szeretnék egy ilyen lámpát a szobámba, mert két dolog van, amit így a házi munkában nem igazán szívlelek, az a ruhahajtogatás és az ágyvetés, hát meg az ágynemű felhúzás. Ezeket úgy annyira nem szívesen csinálom persze, hát amit muszáj, azt muszáj, de azért szerintem az életemet sokban megkönnyíteni egy ilyen lámpa. Most viszont, amit még jobban szeretnék, az meghallgatni Honeybee-től és Daniel Fittől a Bárcsak lennék című zenét, szóval most ez fog következni. Szépen.

0: Hamarosan itt lesz velünk Well Hello és az Éjfeltájt, aztán majd Inna hozza el nekünk a Sunny's Appot, de a hatalmas kedvencünk a Drive Safe is megszólal majd. Tarts velem!
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Baggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tor! Minden, ami telekommunikáció.
1: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
3: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
4: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
5: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Ez reklám volt!

már szétnéztünk, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet Szegeden, mi volt itt az elmúlt héten, ugyanis tegnap a Fűvészkertben megnyílt a Jane Goodall Intézet új regionális központja, és ezt egy színes Afrika nappal ünnepelték meg, ahol az egzotikus és rovarfogó növények mellett az afrikai kultúrával is közelebbről megismerkedhettek a látogatók. Szerintem ez egy szuper kezdeményezés, mert mostantól még több izgalmas környezetvédelmi program vár majd minket a Fűvészkertben. Ugyanakkor a Móra Ferenc Múzeum keresi Szeged legemlékezetesebb biciklis fotóit, ugyanis ez egy készülő időszaki kiállításhoz fog majd nekik kelleni. Nekem biciklis képem még nincs Szegeden, sőt biciklis képem sincs, ugyanis hát szégyen nem szégyen, annyira nem tudok biciklizni, de biztos, hogy izgalmas kis móka. Most pedig meghallgatjuk a Depeche Mode-tól az Enjoy the Silence-t.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Kellemes kora őszi időnk lesz ma Szegeden, úgyhogy érdemes sétálni egyet és élvezni az őszi nap sugarait. Ma 21 fokot mutathatnak a hőmérők, szóval még nem kell fűteni, de a SZETEV mégis azt kéri, csavart fel a szelepet maximális 5-ös fokozatra. Hogy miért? Arról a hírekben hallhatsz bővebben.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Támogatja az investmap.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Ha a távfűtést használsz, csavart fel a szelepet maximális 5-ös fokozatra. Ezzel a fűtés szezon sikeres kezdetét biztosítod, hiszen a Szegedi Távfűtő Kft. A következő hetekben légteleníti a rendszerét. A szelep kinyitásával a radiátorból is távozik a levegő, de ha az mégis bent reked, az később az egész épület fűtésében fennakadást okozhat. Bozó Gábor, a SZETÁV műszaki vezetője hozzátette, város szerte mintegy 28 ezer épületben üzemel a távfűtés télen.
8: Amíg el nem indul a fűtés, addig arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy maradjon ebben az ötös állásban ez a szelep. Miután majd ugye elindul valamikor októberben várhatóan a fűtés, ez ugye a külső hőmérséket fogja megszabni, de most az előrejelzések alapján úgy látjuk, hogy októbertől hamarabb nem fogunk indulni, akkor már mindenki fogja érezni, hogy meleg a radiátor.
1: Új parkettát kapott a Deák Gimnázium torna csarnoka. A Szeged.hu azt írja, a padlót a Szedeák kosárlabda csapat újította fel 70 millió forintból. Az intézmény és a sportegyesület együttműködése 1992-re nyúlik vissza. Ma már hetente több mint 20 óra edzést tartanak itt a kosarasok, valamint ez a helyszín az utánpótlás meccseknek is. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra, és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kétkedtek benne. És papuccsal verte vissza a kislányára támadó prérifarkast egy anya Arizonában. Az anya és 4 éves kislánya házuk közelében sárkányrepülőzés közben találkoztak össze az állattal, amely azonnal rátámadt a gyerekre. A nő kiabálva és a papucsával hadonászva próbálta elkergetni a prérifarkast, miközben az őt is arcon harapta. Végül sikerült visszaverni az állatot. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Teddy Swims saját bevallása szerint igazából a magánéletében egy elviselhetetlenül makacs, minden tudó ember, és hát erről a bosszantó tulajdonságáról írta meg a most következő dalát. Érkezik is hozzánk a Mr. Know It All.

élvezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

volt a Gangsta's Paradise, ami az egyik kedvenc zeném, csak úgy, mint a most soron következő, és hát az a jó hírem van, hogy te is elmondhatod a véleményed róla, ugyanis a radio88.hu per zene oldalon fut a Rádió 88 online zenei tesztje, ahol a Nagyon Szeretemtől egészen az Elkapcsolok, hogyha meghallomig osztályozhatod a dalokat, köztük a most következőt is, ráadásul kedd éjfélig érdemes kitölteni, mert minden szerdán értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik segítenek alakítani Szeged kedvenc zenéit. Döntsd el te, hogy mi szóljon a rádióban, most pedig jöjjön a dal, amit szintén értékelhetsz, én biztos, hogy a Nagyon Szeretem az egyik kedvencem kategóriára nyomnék, ugyanis tényleg az egyik kedvenc dalom érkezik, a That's So True.

0: Nem állunk le, a jó zenékkel érkezik az Around the World hamarosan, aztán a szegedi Imágó Mundi jön a Káosszal, de a Change the Way You Kiss Me is érkezik hamarosan itt a Rádió 88-ban.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 3 a magyar igazság. Tempótaxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempótaxi.hu. Tösd le a Tempótaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempótaxi, vele megyek.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
7: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
6: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate. Kittel.
7: DJ, élő szakszofon, gitár és az afro, latin és melodic house zenék egyetlen különleges estében.
6: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktívprotetika.com oldalon lehet.
12: Hová mész, kisfiam? Elemér?
13: Nem, Bortér.
12: Hogy megváltozott ez a vicc?
14: Hát muszáj volt neki.
15: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G. Weevil, Mika, Gájer Bálint.
13: Legyen neked is lámás poharad.
15: Bortér. Minden korty megér egy misét.
16: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
2: Ez reklám volt.

0: Rádió 88-ban. Van.
1: Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged

Ez volt az Around the World itt a Rádió 88-ban, a Lottika Mizuban, és hát most egy kicsit kacsincsunk csak félre, hogy Szegeden holnaptól mi minden lesz a városban, ugyanis elképesztő kincskeresés indul Szeged utcáin, hiszen összeállt a Rádió 88 és a szegedi Árkád, a küldetés pedig egyszerű, hallgasd a rádió délelőtt és délután, és kövesd a közösségi oldalainkat, mert folyamatosan adjuk majd a nyomra vezetői jeleket, neked pedig csak annyi a dolgot, hogy a nyomok alapján megkeresd az elrejtett kincset a városban, hát és a tét pedig nem is kicsi, hiszen naponta akár 80 ezer forint nyeremény is gazdájára találhat. Nyisd ki a füled és a szemed, kövesd és pörgesd a social felületeinket, és hát találd meg a kincset te elsőként. Most pedig a The Business fogja itt felpörgetni a hangulatunkat, ez következik most.

0: hangosítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88, az életünk.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Holnap egész nap esőre számíthatunk Szegeden is 21 fokra, úgyhogy az esernyőt ne hagyjuk otthon. A hírekben bővebben mentorháló programokról, bicibuszról és fociról is hallhatsz.
2: Dani,
3: Kedzó,
2: szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
0: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
0: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
1: Az ünnepek, a világjárás és az oktatás is helyet kap a mentorháló hamarosan induló őszi évadában. Összesen 8 előadással és beszélgetéssel készülnek a szervezők olyan témákban, amik akár mindennapi szinten érinthetik a szegedieket. Az őszi sorozatot szeptember 22-én az Újrakezdés pszichológiája című est nyitja. Erről bővebben Porkoláb Mihály főszervező osztott meg részleteket.
5: Dr. Szvethezky Zsuzsa, szociálpszichológus előadás lesz, aminek talán az egyik legnagyobb apropója pont a szeptemberi indítás, hiszen a szeptember az egyfajta pszichológiai új évként is értelmezhető. Az élet különböző szakaszainkban való elakadás, probléma, változásoknak a kezelése, erről lesz szó.
1: Elindult Szeged második bicibusz programja. A gyerekek Tápiról és Szőreg határáról a Karolina iskolába tekertek. Szeged első bicibuszát májusban indították el Tápén. Lényege, hogy a gyerekek közösen felnőtt kísérőkkel, főleg szülőkkel együtt biciklisznek el a suliba. A kezdeményezéshez most a Karolina iskola is csatlakozott. Magyar Péter miniszterelnök szerint Balogh Zoltán református püspök javasolta Orbán Viktornak, hogy 2016-ban állami kitüntetésre terjeszte fel a bicskei gyermekotthon később szexuális bűncselekmények miatt elítélt igazgatóját. Orbán korábban csak annyit mondott, hogy valaki terjesztette fel hozzá Vásárhelyi János nevét. Balogh neve azért is került elő, mert a püspök korábban elismerte, hogy lobbizott a bicskei ügyben elítélt Kónya Endre kegyelméért. És Ádám Martin meglőtte első szegedi gólját a MOL Magyar Kupában. 4 gólos győzelemmel jutott a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé a Szeged Csanád Grosics Akadémia, amely 4-0-ra verte idegenben az Iváncsát. A Szeged a következő forduló sorsolását várhatja, az NB2-ben pedig jövő szombaton Kecskeméten lép pályára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Lassan-lassan rákanyarodunk itt az utolsó órára a Lottika Mizuban, és érkezik most az az énekes nő, aki a híres felemás frizuráját igazából lázadásból vágatta le, amikor valaki meg akarta mondani neki, hogy hogyan nézzen ki. Érkezzen tőle a My Head and My Heart itt a Rádió 88-ban.

Beyoncé fantasztikus zenéje pörgetett fel itt minket, én pedig a jövő heti programokkal próbálok majd egy kicsit kedveskedni itt neked, ugyanis szerdától vasárnapig újra átveszi az uralmat a városban a Szegediek kedvenc őszi programja a Bortér. Több mint 125 hazai borászat költözik majd be a faházakba a Dómtérre. Zseniális koncertek, kivilágított dóm, fröccsözés a barátokkal, és az az utánozhatatlan, semmivel sem összehasonlítható szegedi őszi hangulat. Hát ez vár rád majd jövő héten. De családi és szabadtéri feltöltődésre a Fűvészkertben is lesz lehetőség, ugyanis tegnapi nagy megnyitó után a Fűvészkertben már látható a Jane Goodall intézet új központja, és hogyha a Bortér forgataga előtt vagy után egy kis csendes, zöldben sétálós kikapcsolódásra vágysz, akkor az egzotikus növények között tökéletesen megteheted. Most pedig kapcsolódj ki velem is, sziával!

0: tudósítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Itt lesz velünk hamarosan Ed Sheeran, a Justin Bieber féle Cold Water is felcsendül, a spanyol dallamokat pedig Álvaro Soler és a La Libertad adja majd.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
4: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza autómosó.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
9: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
10: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
11: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
12: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
13: Hová mész, kisfiam? Elemér?
14: Nem, Bortér.
13: Hogy megváltozott ez a vicc?
15: Hát muszáj volt neki.
16: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
17: Legyen neked is lámás poharad.
16: Bortér. Minden korty megér egy misét.
18: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
1: Ez reklám volt.

reggelt, fiúk, lányok, hölgyeim és uraim! Mára ennyi volt a Lottika Mizu, én Milla voltam, és sajnos most fel kell húznom a nyolcipőmet, de senki ne aggódjon, ugyanis jövő héten ugyanitt ugyanekkor jövök, és együtt kibeszéljük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban és az imádott városunkban, addig is érkezik hamarosan, amíg belefér, én pedig Ed Sheerannel búcsúzok.

0: Köszi, hogy a 88-at hallgatod. Holnap egész nap esni fog az előrejelzések szerint. Lesz itt eső és zápor eső is, az ivatar azonban elkerül bennünket. És ha már holnap kezdődik a suli, tetszik a szabadszedéses menza a gyerekeknek Szegeden. Bővebben erről a hírekben hallhatsz.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Tetszik a szabadszedéses menza a szegedi gyerekeknek, pozitívak a nevelési és kulturális intézmények gazdasági szolgálatának tapasztalatai az első két hétben. A tanév kezdetével három iskolában vezették be, hogy a tanulók tetszőleges adag melegételt vehessenek magukhoz ebédre. Ezzel együtt már most drasztikusan csökkent az ételhulladék az NGS beszámolója szerint. Tóth András igazgató hozzátette, december végéig még 6 intézményben alakítják át az étkeztetést, januártól pedig havonta 2-2 iskolában teszik elérhetővé az új szolgáltatást.
1: Ez a hónap arról fog szólni, hogy meg kell néznünk, hogy kell a szolgáltatónak az ételpárokat kialakítani, hogy az étkezés teljes időtartama alatt biztosítani lehessen mindkét menüt. Egy visszajelzés volt, hogy az egyik salátának a dressingje elfogyott, de azt is rövid időn belül pótolta a szolgáltató.
0: Jogerősen pert nyert Duda Ernő professzor és fia ifjabb Duda Ernő Torockai Lászlóval szemben. A bíróság szerint Torockai László országgyűlési képviselő egy 2024-es videójában valótlanul állította, hogy a nemzetközi hírű virológus professzornak és fiának anyagi érdekeltségük volt a vakcinagyártásban. A bíróság Torockai Lászlót egyebek mellett másfél-másfél millió forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte. A Duda család sérelemdíj teljes összegét jótékony célra ajánlja fel. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A hivatal működésének alig 2,5 éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. A hivatal vezetői éveken át a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezte költéseket is közpénzzel fizettek ki. És élete első Emmy-díját nyerte Sabrina Carpenter. A művésznő a Muppet Show egyik külön kiadásában volt társproducer és szereplő is. Az Emmy-díjat a legjobb előre felvett varieté külön kiadás kategóriájában zsebelte be. A díjjal az énekesnő félúton van ahhoz, hogy EGOT státuszt szerezzen magának, azaz birtokolhassa a 4 legrangosabb amerikai művészeti díj mindegyikét. Mivel már van 2 Grammy és 1 Emmy-díja, már csak egy Oscar és egy Tony-díj hiányzik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ilyenkor vasárnap délután van egy csomó lehetőségünk arra, hogy egyrészt visszatekintsünk erre a hétre, mondjuk az már ne hosszan, meg egy kicsit előre tekintsünk a következőre. Ez se hosszan, de azért hatékonyan. Na erről szól, amíg belefér. Amely kezdődik már is, Shawn Mendes.

0: Ha már ősz van, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan dalok, vagy inkább előadók, amelyek az én esetemben be kell, hogy érjenek, és Bruno Mars is ilyen volt. Például az első albumát, azt egy az egyben megvettem Bakeriten is, és azóta is rendszeresen hallgatjuk a feleségemmel közösen ugye a régi nagy klasszikusokat, de ez az újdonság is, ami már nem is annyira újdonság, ez is jó, az I Just Might szólt itt a Rádió 88-ban. Egyébként ugyanígy vagyok mostában nótákkal is. Hát korábban, ha bárki nótázni kezdett, hát a hideg rázott ki tőle, ma pedig hát azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit fáj, hogy most nem tudok a Nemzetközi Nóta Fesztiválon jelen lenni Szegeden, az IH rendezvény központban, mert hogy 15 órától elkezdődött, és egészen este 7 óráig tart a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek Dél-Magyarországi Közhasznú Nyugdíjas Egyesületének szervezésében a Nemzetközi Nóta Fesztivál. És hát tudjuk, akinek nótája nincsen, annak szíve sincs. És hát mi is ott vagyunk a támogatók között, azt kell, hogy mondjam, pár mérhetetlenül kevés nótát játszunk, amennyiben mondjuk például nem hívjuk Topic és A7S dalát nótának, bár lehet, hogy megpróbálom nótásan felkonferálni.
1: Kis angyalom, breaking me.
0: Érkezik most, ez mondjuk béna volt, de a dal jobb.

0: Remélem hiányzott ez a dal. Az Úristen szólt itt a Rádió 88-ban, a Valmar és Szikora Robi közös dala. Egyébként, ha már ilyen nagy duókról van szó, meg összeállásokról, akkor pont a héten hallgattam, hát nyilván jó, hogy hiszen új reggeli műsorunk van, szóval hallgattam a Gedzo meg a Danit, és a 8 óra után egyébként menő vendégeik vannak, és ezeknek nyomát egyébként fel lehet fedezni akár a Facebook felületünkön is, vagy például a podcast felületeinken is. Kicsit irigy vagyok, mert hogy elég menő ajándékot sorsoltak ki. A héten ugye egy OTP Bank Pix Szeged bérletet sorsoltak ki, ami hát... elég király, viszont azért izgulok, mert hogy jövő héttől megindul egy új játékunk is itt a 88-ban. Kincskeresés, hangvadászat és rengeteg Árkád Szeged ajándékkártyát fogunk kisorsolni. Egyébként a részleteket már megtalálod a radio88.hu/Árkád oldalon. Szeptember 14-én indulunk, azaz holnap, és a játék ideje alatt naponta kétszer délelőtt és délután nyomokat adunk neked a Rádió 88-ban és a közösségi média felületeinken is, és Szegeden elrejtett QR kódokat kell keresni. Na ez a kincsvadászat része, aztán a következő forduló majd szeptember 24-étől jön, ekkor jön a hangfelismerős dip. Na de mondom, minden részlet ott van a weboldalon, nálam pedig itt van a lista, hogy még mi mindent fogunk játszani. Azt nem mondom, hogy csak éljük túl, hogy ennyi jó lesz majd. Például Luis Capaldival a Survive érkezik majd nem sokára, itt a 88-ban.
1: Dani!
2: Gedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De... csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzo meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzo meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
3: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
8: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
9: Hová mész, kisfiam? Elemér?
10: Nem, Bortér.
9: Hogy megváltozott ez a vicc?
11: Hát muszáj volt neki.
12: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
13: Legyen neked is lámás poharad.
12: Bortér. Minden korty megér egy misét.
14: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
15: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
16: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
15: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
16: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
15: Szent Erzsébet Mónahalmi gyógyfürdő.
16: Hosszabbítsd meg a nyarat.
17: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
18: Ez reklám volt.

néhány olyan dal tudok felsorolni, ami tényleg azonnal táncra perdít. Nem tudom, Jason Derulo dala benne van-e a Take You Dancing-el, egyébként tudom, hogy nem, tehát ebben őszintének kell lennem, és nem is adom ki, hogy mely dalok mozgatnak meg. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy a végére azért a vállam is megmozdult. Ezt aggattuk meg itt a 88-ban, és hát nagyon meg kell, hogy mozdítsam magam, mert hogy szeptember 15-én az történik Szegeden, ami miatt nagyon szeretem Szegedet. A Titkos Kertben, a Dáni utcában ugyanis egy nagyon menő program bontakozik ki. Az Irodalom Zöldben című eseményen tulajdonképpen átbeszélik a természet és a technológia viszonyát, benne pedig az embert, tehát olyan könyvek kerülnek elő, amelyben a science fiction elemek keverednek a thrillerrel, vagy akár a kalandregénnyel, de mindig benne van a természet és a technológia is. Miről beszélek? Például ott van Michael Crichton regénye, a Jurassic Park, mint egy ilyen tech thriller, de Frank Schatzing raja is ott lesz, és William Golding Utódok című könyve is. A beszélgető társak között pedig ott van Balogh József tanár az STE BTK-ról, és Csomós Géza, magyar történelem szakos tanár is. Szóval egy jó irodalmi csapat áll össze. Nem pedig egy másik csapat érkezik, majd nem sokára a Lord dalát már figyelmetbe ajánlanám, a Team. Majdnem all-time favorite-em. De előtte azonban mozogunk egy kicsit a nap irányába, ha már most már felhősebb az idő, azért még néha jó, egy kicsit megsüt minket. Főleg itt Szegeden. A Moving to the Sun szól már is, itt a 88-ban.

0: Köszi, hogy a hét utolsó napján is minket hallgatsz. Holnap sajnos már a csúnyábbik arcát mutatja nekünk az ősz, elkelnek az ernyők, mert egész nap esni fog az eső. 22 fok lesz napközben. Esős őszi napokhoz pedig szerintem a leghangulatosabb otthon bekuckózni és akár bakelit lemezeket hallgatni. Most ki is adtak új Queen és Prince lemezeket. Bővebben a hírekben hallhatsz erről.
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: A Szent István téri után megnyílt Szeged második automata, személyzet nélkül is működő üzlete a Temesvári körúton. A bolt különlegessége, hogy a nap 24 órájában kiszolgálja a vevőket, ha pedig elakadnak, egy diszpécser távolról is tud segíteni. Bessenyei István, az automata boltokat fejlesztő Laurel Kft. Vezetője külföldön azt tapasztalta, hogy ezek az üzletek a kisebb településeken is javítani tudják az ellátás színvonalát, sőt a bérköltségek is csökkenthetők.
8: Mi egy egyedi fejlesztéssel önkiszolgáló kasszákat integráltunk, kapuvezérlőkkel, AI-os kamerákkal, olyan kamerákkal, amik a vásárlói visszaéléseket időbe észre tudják venni, illetve az AI-os technológiák egyre fejlettebbek, tehát mi is a legutolsó, legfejlettebb technológiákat alkalmazunk, itt egész kifunamult dolgokra tud figyelni az AI.
0: Folytatódik a Szegedi Gyermekklinika fejlesztése. Az elmúlt időszakban az intézmény új sürgősségi és infektológiai osztállyal, műtőblokkal és egy vadonatúj épületben egy új pszichiátriai osztállyal gazdagodott. De a beruházások még nem álltak meg. Az intenzív osztály és az onkohematológiai részleg is megújulhat. Az osztályt 10 ágyasra tervezik, egy HEPA-szűrős, izolációs szobát, szülővel elhelyezhető kórtermet, egy kezelőhelyiséget, játszószobát és egyéb kiszolgáló helységeket alakítanának ki. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. És kereki fordulók alkalmából jelentek meg új lemezek a Queen és Prince felvételeiből. A Queen 1986-os londoni Wembley koncertjének felújított hanganyaga Live at Wembley Stadium címmel jelent meg, míg Prince Timeless című albumán 10 korábban kiadatlan felvétel hallható. A kiadványok a két legendás előadó jubileumához kapcsolódnak. Freddie Mercury idén lenne 80 éves és 35 éve hunyt el, Prince pedig 10 éve, 2016-ban halt meg. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ó, köszi szépen a híreket, neked pedig köszi, hogy itt vagy. Így vasárnap délután is telve vagyok szeretettel, meg szegedi kedvencekkel. Ezeket hozom szépen sorban, miközben együtt hallgatjuk a zenét. Egy kicsit előre tekintünk a jövő hétre is. Ez a Talk to You.

A szépség és a szörnyetek. Itt a Rádió 88-ban a szépség részét Sophia Alice Baxter hozta nekünk, a szörnyetek pedig most érkezik, bár egyébként olyan nagyon nem kell messzire menni Szegedtől sem, vagy legalábbis Szeged folyójától sem, mert ugye a héten a Tiszában egy jégkorszaki barlangi medve koponyát találtak. Már a helyszín Szolnok és Kiskere között van, de az, hogy most ilyen alacsony a vízszint, azért nagyon sok kincset előhozhat, és már egy ide figyelgetem az egyébként Szeged környékén is feltűnő mágneses horgászokat, ami szerintem egy végtelenül izgalmas tevékenység, és egy csomó kincset lehet felhozni a mélyről, mondjuk leginkább azokat, amelyek fémből vannak. Na, mi is ilyen kincseket hozunk fel veled közösen a mélyből, mert hogy a Radio88.hu per zene oldalon hétről hétre megszavaztatjuk a régi nagy kedvencek közül is egyet-kettőt, és hát így kerülhetett elő Eminem és Rihanna közöse a szörnyetek, a The Monster, amelyet most teljes egészében meghallgatunk itt a 88-ban. Hát jó, hogy hát nem félig.

0: Azért, amikor még jobb idők voltak, mármint hogy időjárás szempontjából, hál' Istennek már erről is beszélhetünk, nem csak a 40 fokokról. Szóval, amikor még jobb idők voltak, mindig elképzeltem a szegedi Tiszaparton olyan igazi vörös gatyás srácokat. Jó, lehet, hogy hölgyeket is, de a lényeg az, hogy olyan életmentőket, mint a Baywatchban. És tudom, hogy vannak amúgy életmentők, és tudom, hogy vannak, akik vigyáznak ránk, de hogy azért város turisztikai és marketing szempontból mennyivel menőbb lett volna azokkal a sárga csónakokkal, mint abban a sorozatban. A Save My Love szólt itt a Rádió 88-ban, és látok a horizonton túl felemelkedni meg annyi programot, amelyet még hozok ebben az órában, mert ez a Még Belefér című műsorunk fő célkitűzése, hogy a jövő hétre koncentráljunk, hogy mi mindent várhatunk majd. Most azonban csak egy kicsit nézünk előre, ott is emelkedik valami. Szeged kedvenceinek fényesen virító napján egy kévényi napsugár, ez lesz a Rise a Lost Frequencies-től, nem sokára itt a 88-ban.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér. Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlás

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció. Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu. Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
1: Ez reklám volt!

0: 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

Ehetnek-e a tyúkok paradicsomot? Hogy jön ez össze ezzel a dallal? Nekem mindig a pipik jutnak eszembe Selena Gomez daláról. Ez volt a Love You Like a Love Song itt a Rádió 88-ban. Tyúkok szintjén pedig azért vagyok előtérben, mert hát nyilván pipikről eszembe jutván néhány napja pont vállaltam a legkedvesebb barátoméknál, hogy etetgetem a tyúkokat, kutyát, macskát, és hát elgondolkodtam, hogy azon túl, hogy magvakat szólok eléjük, még mondjuk egy kis lecsót, például maradék lecsót rakhatnék eléjük. Egyébként igen, a tyúkok ehetnek érett piros paradicsomot, de a zöld részek és a növény további része mérgező számukra, úgyhogy azért ezzel óvatosan. Miért jutott ez eszembe? Mert jövő héten azért jó sok minden lesz majd itt Szegeden. Például Szegeden lesz majd lecsófőző fesztivál és családi nap, ez ugye jövő szombaton, és hát nem mellékesen, néhány nappal előtte pedig már el is kezdődik a bortér, úgyhogy vannak bőven program lehetőségeink, és ezekből majd még azért szeretnék szemezgetni, most csak ennyit írjunk fel magunknak, hogy a jó lecsó, az a jó ősz kelléke szerintem, egy igazi varázslat, mint ez a dal. Calvin Harris és Ellie Goulding érkezik, már nem is tudom, talán a harmadik közös dalukkal. Az a Miracle, itt a 88-ban.

0: Holnapra esőt ígérnek az előrejelzések, úgyhogy ernyő legyen nálad. Na meg a szőnyeg helyett a szetáv azt kéri, hogy a szelepet csavart fel maximumra, ha távfűtést használsz. Hogy miért, arról a hírekben hallhatsz bővebben.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
2: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a Rádió

0: Ha a távfűtést használsz, csavard fel a szelepet maximális 5-ös fokozatra. Ezzel a fűtés szezon sikeres kezdetét biztosítod, hiszen a Szegedi Távfűtő Kft. A következő hetekben légteleníti a rendszerét. A szelep kinyitásával a radiátorból is távozik a levegő, de ha az mégis bent reked, az később az egész épület fűtésében fennakadást okozhat. Bozó Gábor, a SZETÁV műszaki vezetője hozzátette, város szerte mintegy 28 ezer épületben üzemel a távfűtés télen.
1: Amíg el nem indul a fűtés, addig arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy maradjon ebben az ötös állásban ez a szelep. Miután majd ugye elindul valamikor októberben várhatóan a fűtés, ez ugye a külső hőmérséket fogja megszabni, de most az előrejelzések alapján úgy látjuk, hogy októbertől hamarabb nem fogunk indulni, akkor már mindenki fogja érezni, hogy meleg a radiátor.
0: Új parkettát kapott a Deák Gimnázium torna csarnoka. A Szeged.hu azt írja, a padlót a Szedeák kosárlabda csapat újította fel 70 millió forintból. Az intézmény és a sportegyesület együttműködése 1992-re nyúlik vissza. Ma már hetente több mint 20 óra edzést tartanak itt a kosarasok, valamint ez a helyszín az utánpótlás meccseknek is. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra, és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kétkedtek benne. És papuccsal verte vissza a kislányára támadó préri farkast egy anya Arizonában. Az anya és 4 éves kislánya házuk közelében sárkányrepülőzés közben találkoztak össze az állattal, amely azonnal rátámadt a gyerekre. A nő kiabálva és a papucsával hadonászva próbálta elkergetni a préri farkast, miközben az őt is arcon harapta. Végül sikerült visszaverni az állatot. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mire jó az a műsor, amíg belefér? Arra jó, hogy előre tekintsünk a következő hétre, és arra is jó, hogy valami felsőbb energiákat lehozva közénk, még lendületet adjunk nekünk erre az utolsó néhány órára. Most a Coldplay-el!

Egyszer, mintha azt olvastam volna, hogy a tűz iránti vonzalmunk az valahová visszavezethető az ősember mi voltunkra, mármint hogy a bennünk szunnyadó ősember mi voltunkra, és azt hiszem Katy Perryben bőven akadhat ilyen ősember, mert azon túl, hogy a Watch It Burned, azaz, hogy nézd, hogy hogyan ég le című dalát hallgattuk meg, azért visszaemlékezhetünk mindannyian a Fireworkre is, ami ugyanaz augusztus 20-i ünnepségek iránti szeretetét mutatta meg, de azért mégiscsak közel áll a tüzeskedéshez. Ebből a szempontból tulajdonképpen ez egy remek felütés nekem, hogy közeleg az ősz, amikor egy csomó országos, mármint Amerikában országos sorozat visszatér, és például nem egy tűzoltós sorozatot lehet nézni. Ez családilag fontos nálunk, a feleségem él-hal a tűzoltós sorozatokért. Azt hiszem már talán mindegyiket látta, de ebben nem vagyok biztos, és hát ez egyébként visszavezethető a kórházas sorozatok iránti szeretetére is. Most például életében azt hiszem 5-ször vagy 6-szor kezdi el újra nézni a Grace Klinikát. Nem tudom, neked van-e ilyen sorozat, vagy van-e még olyan, aki ennyire él-hal a tűzoltós per kórházas sorozatok iránt? Minden esetre arra gondoltam, hogy ajánlok egy-két jobb darabot ebben az órában, mert hogy ilyenkor vasárnap sorozatokról azért bővebben esik szó. Miley Cyrus például járt már az HBO-n, miután egy nagy bontógolyón üldögélt, vagy legalábbis nézve a klippet, simán el tudom képzelni, hogy Szegeden is ülhetett volna az HBO-n. Most azonban nálunk üldögél, jelesül most a zenei listánkban. A Jaded szól tőle, újdonságként, itt a 88-ban.

0: Azért érdekes érzés úgy járni a partfürdőn, hogy vannak olyan fűcsomók, hogy ezen állhatott Rita Ora valamikor. A Your Songot hallgattuk meg tőle itt a Rádió 88-ban, és mondtam, hogy ajánlok néhány szerintem nagyon szuper tűzoltó sorozatot. Ugye a Chicago Fire-t azt már talán emlegettem, de két sorozatot nem csak én, hanem például a kritikusok is nagyra tartanak. Az egyik például a Save Me című sorozat, imádom egyébként a Betét dalát, a másik pedig a Grace Klinikának egy spin-off, vagy hát ilyen melléksorozata, ez a Station 19, a 19-es állomás, amely hát tele van érzelemmel, izgalommal, és hát azt kell, hogy mondjam, jó nézni. Küzdenek a lángok ellen, és közben küzdenek a szerelemért is. Így fogunk mi is tenni. Hamarosan Cheryl érkezik hozzánk a Fight for This Love-val. Itt a Rádió 88-ban.
1: Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.

Szívesen veszem, hogyha valaki velem tart érzésben, de egyre inkább azt veszem észre, hogyha mondjuk nézek egy fiatal felnőtteknek szóló sorozatot vagy filmet, akkor már egyre inkább nem a szereplőkkel, hanem mondjuk az apával vagy a nagyapával tudok a legjobban azonosulni. Ezért még azért örömmel hallgattam a Vitas Teenage Dirtbag-ét, mint egyfajta emlékezés, és már kicsit előre tekintek a legszebb idézetek irányába, mert hogy pont a héten hallottam egy gyönyörű idézetet, mondtam apukás dolog, úgyhogy fel is vettem hozzá rögtön egy garbót, meg egy mellénkét is, és így mondom el, óriások vállán látunk el a távolba. Hát olyan messzire nem is kell néznem, azért, hogy óriást lássak, már csak azért is, mert a következő dal is ez lesz, meg hát a következő műsor is, mert olyan óriás DJ-k, mint DJ Pégi, aki érkezik a Klub 88-al, egész közelről látható számomra is, és hát majd hallható is, mert hogy ez érkezik kisvártatva itt a 88-ban, ezt már együtt fogjuk hallgatni boldogan, de addig, amíg ez bekövetkezik, Dermot Kennedy érkezik hozzánk egy másik óriással, sőt, többes szám óriásokkal, a Giants szól már is itt a 88-ban. Isten áldjon, gyönyörű hetet, jövő héten majd találkozunk, addig meghallgassuk együtt a Klub 88-at. We used to be

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: DJ PG is túl van már a nyári zenei fesztiválokon, de nem pihen, csak úgy gyártja a jobbnál jobb zenei mixeket. Ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja. Én Büta Zsolt vagyok, az első két órában az ő mixeit hallhatod. Alcazar, Paolo Chiara, Brio From Rio, csak néhány név a kínálatból.
2: Holnap egész nap esőre számíthatunk Szegeden is 21 fokra, úgyhogy az esernyőt ne hagyjuk otthon. A hírekben bővebben mentorháló programokról, bicibuszról és fociról is hallhatsz.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Az ünnepek, a világjárás és az oktatás is helyet kap a mentorháló hamarosan induló őszi évadában. Összesen 8 előadással és beszélgetéssel készülnek a szervezők olyan témákban, amik akár mindennapi szinten érinthetik a szegedieket. Az őszi sorozatot szeptember 22-én az Újrakezdés pszichológiája című est nyitja. Erről bővebben Porkoláb Mihály főszervező osztott meg részleteket.
1: Dr. Szvetheszki Zsuzsa, szociálpszichológus előadás. Lesz, aminek talán az egyik legnagyobb apropója pont a szeptemberi indítás, hiszen a szeptember az egyfajta pszichológiai új évként is értelmezhető. Az élet különböző szakaszainkban való elakadás, probléma, változásoknak a kezelése, erről lesz szó.
0: Elindult Szeged második bicibusz programja. A gyerekek Tápéról és Szőreg határáról a Karolina iskolába tekertek. Szeged első bicibuszát májusban indították el Tápén. Lényege, hogy a gyerekek közösen felnőtt kísérőkkel, főleg szülőkkel együtt biciklisznek el a suliba. A kezdeményezéshez most a Karolina iskola is csatlakozott. Magyar Péter miniszterelnök szerint Balogh Zoltán református püspök javasolta Orbán Viktornak, hogy 2016-ban állami kitüntetésre terjeszte fel a bicskei gyermekotthon később szexuális bűncselekmények miatt elítélt igazgatóját. Orbán korábban csak annyit mondott, hogy valaki terjesztette fel hozzá Vásárhelyi János nevét. Balogh neve azért is került elő, mert a püspök korábban elismerte, hogy lobbizott a bicskei ügyben elítélt Kónya Endre kegyelméért. És Ádám Martin meglőtte első szegedi gólját a MOL Magyar Kupában. 4 gólos győzelemmel jutott a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé a Szeged Csanád Grosics Akadémia, amely 4-0-ra verte idegenben az Iváncsát. A Szeged a következő forduló sorsolását várhatja, az MB2-ben pedig jövő szombaton Kecskeméten lép pályára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszók

Vasárnap esténként is jól esnek Szeged kedvenc zenéi, főleg mixben. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, én Büte Zsolt vagyok, 9 óráig DJ PG mixeit hallhatod. French Affair és a Sexy Ingrid 12-2, ilyen dalok jönnek a folytatásban, de itt lesz majd az ETC elnyűhetetlen Around the World című zenéje is, amit mindig jó meghallgatni. Ez a Klub 88. Yo.

0: Alice DJ-t leginkább a Better of Alone című dalról ismerheted, ez volt viszont a Will I Ever című zenéjét a Klub 88-ban, a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, a következő blogban is DJ PG mixét hallhatod, olyan előadókkal, mint Bob Sinclair, Blaze, Armand van Helden és a Beach Hotel. Ez a Klub 88.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: Az este itt kezdődik.
4: It's all yours.
1: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ PG.

Megérkezett az ősz, vele együtt pedig elindult a klubszezon a DJ-k számára. Ma este is 9 óráig DJ PG, utána pedig 10 óráig az Émixemet hallhatod itt a Klub 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, ebben az órában a kínálaton még Daft Punk, Shifters és a Silicon Soul.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ PG.

0: Szeged kedvenc zenével gyorsan telik az idő, főleg, hogyha mixben szólnak. DJ Pégi egy hét múlva újra visszatér itt a Klub 88-ban. Szeged legnagyobb klubja pedig még veled lesz egy órán keresztül. Én Büta Zsolt vagyok, azonnal jön az én mixem.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este itt kezdődik. It's all yours.
1: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: után.
1: Vizsgákra készülve,
2: egyetemi éveid alatt veled a Rádió 88.
0: Az életünk része.
3: Yeah. Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.